0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az ifjú anyuka Lady Gaga a folytatásban, akinek kiderült, hogy kislánya született, Rose Bean-nek hívják. Sok boldogságot, jó egészséget nekik. Lady Gaga, abrakadabra, az igazi mai slágerek között ezt

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig továbbra is lehet gyűjteni, és ha valaki most megkérdezi, hogy milyen kulcsokat, akkor megkérdezem, hogy hol járt az elmúlt hetekben? Hát a konténerhez, a Rádió egy konténerhez való kulcsokat, amik közül az egyik nyitja is majd a konténert, és aki ezt a kulcsot megszerzi, és ki tudja nyitni a konténert, mindent megkap tőlünk, ami a konténerben van, és hát azt tudjuk, hogy több százezer forint értékű szerszám csomag mellett van benne például 1 millió forint értékű utazás, meg többek között egy autó is, csak hogy azért azt se felejtsük el. Szóval kulcsvadászatra fel továbbra is, az igazi mai slágerek között pedig Regán Lili jön, ez a Hear Me. Kellemes éjszakát mindenkinek és jó rádiózást!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Ez a Rádió 1, mi csak igazi mai slágermeccs, egy újdonsághoz mit szólnánk? És egy nagyon jó újdonsághoz, és ez most tényleg nagyon jó. Amikor először meghallottam a zenét, akkor nekem az volt az érzésem, hogy fú, na akkor ez most még egyszer, csomószor meghallgattam egymás után. Nagyon jó! Lost Frequencies, Limit All! Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, sőt, a következő órában próbálok még ráfejelni erre az órára is. Hozok egy csomó újdonságot, Lloydtól, a Rádió 1 DJ-től, Cookie-tól, a Mertig Erikstől és Ed Sheerantől is. Hozok olyan nagy kedvenceket, amik elképesztően beváltak, mint Marshmallow, Emmerly és a Friends, a kezdésben pedig Kamrádot a Be Mine-nal. Jó kis óra indul, pár percen belül újra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
3: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség. Az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüst ionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém, bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rásegítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, ahol rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy picivel 3 óra után. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, jó rádiózást, jó munkát, ha esetleg melózni kell. Aki úton van, kitartást, jó utat, bármi info van, vagy csak egyszerűen csevegnénk. 0620 311 111, pont jó erre ez a szám. Accent jön, Szerával Misa Millerrel, a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, megállás, megszakítás nincs, az igazi mai slágerek viszont változatosan pörögnek egy óriási nagy, már meg klasszikus kedvenc után. Egy igazi újdonság, amit választottam. Martin Garrix és Ed Sheeran párosa. Igen. A Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a hazaiak közül a Halott pénz és a máshol, amit bekészítettem. De érkezik az újdonságok közül Alex Warren is majd, a kezdésben pedig Loi és a Get Lucky.
1: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Te járunk kellemes éjszakát, vagy aki már elkezdte a napot, azoknak szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Én felelek ebben az órában is a legnagyobb kedvencekért, és nem hibázok. Robin Schulz újdonsága, Better Times, amivel folytatom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Hey, ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ki az, aki január 2-ára a Bahamákra foglalt magának egy koncertet, mármint fellépőként, hogy fizessenek is neki érte? Alex Foran. És nagyon okosan január 2-ára, szóval a szilvesztert még jól ki lehet pörgetni. Amit egyébként most jól hangzik ez így, de igazából Las Vegasban tölt, ott is koncerttel, szóval a január 1 az javarészt neki utazás lesz, pedig hát azért milyen jól hangzik, így röviden elmondva. Mondjuk hosszan is, de azért melós lesz neki. Most viszont az igazi mai slágert hozza. Alex Foran, Fewer Dreams itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Civil víradást szerveznek Kecskeméten, esővíz megtartási program indul Félegyházán, lovasterápiás versenyt rendeznek Fóton. Demeter Dia vagyok. Civil víradást rendeznek szeptember 24-én Kecskeméten. Az önkénteseket reggel 9 és este 6 óra között várják a területi vérellátó központban. A résztvevők délután 2-ig ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterinszint és testtömegindex mérésen is részt vehetnek. A szervezők kérik, hogy érkezéskor mindenki jelezze, a civil víradásra jött. Egyetlen víradás akár 3 beteg ellátását is segítheti. A programot a Bács-Kiskun vármegyei civil közösségi szolgáltató központ hirdette meg, az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. Lakossági esővíz megtartási program indul Kiskun Félegyházán. 500 darab esővíztárolót osztanak ki, az igényléseket már benyújthatják a városlakók. Az igénylő lapot személyesen a polgármesteri hivatal recepcióján, ügyfélfogadási időben lehet leadni, közölt az önkormányzat. Kiemelik, hogy a tároló kiosztása a hiánytalan és érvényes igénylések beérkezési sorrendjében történik majd. Az átvétel pontos helyéről és időpontjáról később értesítik az érintetteket. Az igénylő lapok a város honlapján érhetők el, vagy kérhető a polgármesteri hivatal recepcióján is. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen, ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
6: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználása még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüstionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rásegítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia. Ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit. Tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, akkor rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg 11 perccel 5 óra után szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 19-e van, Wilhelmina névnap. Azt a mindenit, hát csak boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy jöjjön most Kám rád, és egy nagy ölelés mindenkinek, pazar a dal, aki pedig üzenne a számú 0620 311 111. Jön a Hug Yourself!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a tempót és a stílus most tartom, viszont most Martin Garrix-el a folyadásban. Egy nagy klasszikus az Animals, ami érkezik. Aki pedig a telefonszámunkat még nem mentette el, az mindenképpen tegye meg, mert továbbra is folytatódik a rádió egy konténerjáték. Lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig a konténer teljes tartalmát megnyeri majd. Ez a rádió egy...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Az időjárás az úgy tűnik, hogy nagyjából a tegnapihoz hasonló lesz, ilyen 24 fok, picit felhős, de alapvetően napos idő, vasárnap pedig akár már 26 fokot is mérhetünk majd. Bibi Rexa a Faithless dalal és a New Religion-nál folytatja mindjárt a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ pedig ezen a hétvégén is óriásit mennek. Regál Lili is több helyszínen fellép, az Instagram ott a pontos lista. Ez meg az újdonsága, jöjj, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kezdődik a Kulturális Örökség napjai program, folytatódik a hírös Szenior Egyetem, szolgálatban a mobilizált kormányablakok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Cifra Palota, a Kecskeméti Magyar Képtár és a Kodály Intézet is készül programmal a Kulturális Örökség napjai program sorozat alkalmából. Több időpontban is tartanak épületvezetéseket, így bárki megismerkedhet az épületek múltjával, titkaival. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részletes programok az örökségnapok.gov.hu oldalon érhetők el. Szeptember 23-án folytatódik a Híres Szenior Egyetem. A Neumann János Egyetem közösségi oldalán olvasható információk szerint ezúttal Bende Balázs vezető klinikai farmakológus lesz az előadó. Szó lesz mások mellett arról, hogyan segíthetik a klinikai kutatások az új gyógyszerek és kezelések biztonságos bevezetését, mit jelent részt venni egy klinikai vizsgálatban, vagy hogy miért fontos az egészségtudatosság a megelőzésben és a korai diagnózisban. A program ingyenes. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 21-e és 25-e között a Bajai járás, valamint a Kiskőrösi járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, amelyek az év során Bács-Kiskun valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a vármegyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DAP regisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, jó szombatot, jó korán is van. Minden mellé, ha már a jókat sorolom. Egészen pontosan 6 perce járunk 6 óra után, és hát mondok akkor még egy jót. Az igazi mai slágerek közül Blondist. A neve Walker Lonnal indítom már is, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na kezdjünk bele a reggelbe.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Loit választottam, aki nem csak Németországban megy óriásit, meg hát nyilván Magyarországon, hanem mindenhol Európában, Közép-Európától egészen Franciaországig aranylemez már a legújabb dal is. Loi, David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új tanév kezdődött a szakirányú továbbképzésen, folytatódik a gyógyító hangok koncert sorozat, végéhez közeledik az idei szüret. Demeter Dia vagyok. Új tanév kezdődött a Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál intézetében, az addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésen. A második éve indult képzés a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában szerepet vállaló szakembereket készíti fel. A 3 fél év alatt a gyakorlati oktatás is hangsúlyos szerepet kap. Minden fél évben 20 órás gyakorlatot tartanak, például szakambulancián vagy kórházi osztályokon, írta meg a híres.hu. Újabb gyógyító zene csendül fel a Kecskeméti Kórházban. Szerda délután ismét különleges zenei élmény várja az érdeklődőket a gyógyító hangok koncert sorozat keretében. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közleményében. Több száz fő vett részt az idei városi kollégiumok napján Kecskeméten. 6 kollégiumból több mint 300 fiatal érkezett a Messzi István sportcsarnokba. A diákok különféle sorversenyek keretében mérték összetudásukat, írja beszámolójában a híres.hu. Az esemény célja az, hogy a kollégisták jobban megismerjék egymást, akár más intézményekből is barátokat szerezzenek. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta Rádióknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Kellemes őszidőre készülhetünk ma, sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkülhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

De jó ez a dal! Taylor Swift itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, a fogyarásban pedig Rádió Egy DJ-k, akik ma este is jönnek, hiszen lesz diszkós itt, World is My Radio Show, meg hát ne feledjük el a live mixet sem, már délután 5 órától pörögnek az igazi mai slágerek. A Stereo Wax pedig most DJ Metzger Wiki oldalán érkezik. Nagyon jó a közös daluk. Ez a Let You Let Me Go, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

sláger megy, ilyen nagy kedvencek változatosan, mint Rihanna és a Diamonds, vagy éppen a fogyarásban a frissek közül Martin Garrix és a Butterflies, és ne feledjük, itt a Rádió Egyen pörög a konténerjáték, továbbra is még folytatódik a kulcsvadászat, lehet gyűjteni ezeket, és az esélyt arra, hogy miénk legyen minden, ami idén a Rádió Egy konténerben van.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mely picivel járunk 7 óra előtt, sokan most ébrednek, sokan már rég ébren, vagy még ébren. Van neki kitartás, nagy kedvenceket válogatok a következő órára is. Hozom például a legújabbat majd Alex Warren-től, ez a Fewer Dreams, szenzációs a dal. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosa jön. Ez a Sugar Daddy, pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
5: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a nagy Tesco körforgalomnál.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívó. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
9: A kávé világnapján a Rádió 1 gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Civil víradást szerveznek Kecskeméten, esővíz megtartási program indul Félegyházán, lovasterápiás versenyt rendeznek Fóton, Demeter Dia vagyok. Civil víradást rendeznek szeptember 24-én Kecskeméten. Az önkénteseket reggel 9 és este 6 óra között várják a területi vérellátó központban. A résztvevők délután 2-ig ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterinszint és testtömegindex mérésen is részt vehetnek. A szervezők kérik, hogy érkezéskor mindenki jelezze, a civil víradásra jött. Egyetlen víradás akár 3 beteg ellátását is segítheti. A programot a Bács-Kiskun vármegyei civil közösségi szolgáltató központ hirdette meg, az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vörös Kereszttel együttműködve. Lakossági esővíz megtartási program indul Kiskun Félegyházán. 500 darab esővíztárolót osztanak ki, az igényléseket már benyújthatják a városlakók. Az igénylő lapot személyesen a polgármesteri hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben lehet leadni, közölte az önkormányzat. Kiemelik, hogy a tároló kiosztása a hiánytalan és érvényes igénylések beérkezési sorrendjében történik majd. Az átvétel pontos helyéről és időpontjáról később értesítik az érintetteket. Az igénylő lapok a város honlapján érhetők el, vagy kérhető a polgármesteri hivatal recepcióján is. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovas terápiás és parasport versenyen, ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
11: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
10: A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Na, hogy ez a reggel sem telik el Balázsék nélkül, és már csak kevesebb, mint egy óra, amit várni kell erre. 8 óra után jönnek a Balázsék Weekenddel, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és nem hibázok, most a nyár egyik nagy favoritja lesz Kenji, ez a Bumble, aki pedig üzenne, na,

hívtam, akinek egyébként tegnap volt a születésnapja, 27 éves lett. Sok boldogságot neki, hát még az időeltolódás miatt egyébként Amerikában szerintem pont beleférek az időbe. Szóval boldog szülinapot Alex Warrennek, a legújabb igazi mai slágertől, a Fewer Dreams, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: Boy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kezdődik a Kulturális Örökség napjai program, folytatódik a hírös Senior Egyetem, szolgálatban a mobilizált kormányablakok. Köszöntöm Önöket, Demeter Ria vagyok. A Cifra Palota, a Kecskeméti Magyar Képtár és a Kodály Intézet is készül programmal a Kulturális Örökség napjai program sorozat alkalmából. Több időpontban is tartanak épületvezetéseket, így bárki megismerkedhet az épületek múltjával, titkaival. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részletes programok az örökségnapok.gov.hu oldalon érhetők el. Szeptember 23-án folytatódik a híres Senior Egyetem. A Neumann János Egyetem közösségi oldalán olvasható információk szerint ezúttal Bende Balázs vezető klinikai farmakológus lesz az előadó. Szó lesz mások mellett arról, hogyan segíthetik a klinikai kutatások az új gyógyszerek és kezelések biztonságos bevezetését. Mit jelent részt venni egy klinikai vizsgálatban, vagy hogy miért fontos az egészségtudatosság a megelőzésben és a korai diagnózisban. A program ingyenes. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 21-e és 25-e között a Bajai járás, valamint a Kiskörösi járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, amelyek az év során Bács-Kiskun valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Vármegyei Kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DAP regisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, és látom az SMS és Viber falon, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy vége a kulcsvadászatnak, vagy még tart, tehát jó hírem van. Jövő héten is még bőven lehet szerezni kulcsokat a Rádió egy konténerhez, és egy kulcs ki fogja nyitni, és valaki mindent megnyer, ami ebben a konténerben van. Hát és már ami most tudható, az is egy nagyon erős lista, és azért simán benne van, hogy még kerül bele ez a. Szóval figyeljük a játékot, és figyeljük az igazi mai slágereket, vagy hát egyszerűen inkább csak ezeket élvezzük. Zene László, Lás Life, most ezt indítom picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

Egy friss kedvenc, itt a Rádió 1-en, Jennifer Lopez és David Guetta után egy nagy klasszikus Justin Bieber és a Sorian, és egész nap így megy ez, egymás után pörögnek majd az igazi mai slágerek, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival. Én nekem pedig még egy dolgom van, és hát kettő, az egyik, hogy nagyon kellemes hétvégét kívánjak mindenkinek, meg jó rádiózást a Rádió 1-el, a másik pedig, hogy indítsam ezt a dalt. Justin Bieber és a Sorian.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau!
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
4: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
7: Egy kupon, 3 nap, 7000 forinttól 15%-kal fizethet kevesebbet minden teljes áru termékért az Alföld áruház osztályain. A törzsvásárlói kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ezen kívül 3000 forinttól 30%-os függönyvásárral várjuk a lakástextil osztályunkon. Használja ki kedvezményeinket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Új tanév kezdődött a szakirányú továbbképzésen, folytatódik a gyógyító hangok koncert sorozat, végéhez közeledik az idei szüret. Demeter Dia vagyok. Új tanév kezdődött a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében, az addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésen. A második éve indult képzés a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában szerepet vállaló szakembereket készíti fel. A három fél év alatt a gyakorlati oktatás is hangsúlyos szerepet kap. Minden fél évben 20 órás gyakorlatot tartanak, például szakambulancián vagy kórházi osztályokon, írta meg a híres.hu. Újabb gyógyító zene csendül fel a Kecskeméti Kórházban. Szerda délután ismét különleges zenei élmény várja az érdeklődőket a gyógyító hangok koncert sorozat keretében. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közleményében. Több száz fő vett részt az idei városi kollégiumok napján Kecskeméten. 6 kollégiumból több mint 300 fiatal érkezett a Messzi István sportcsarnokba. A diákok különféle sorversenyek keretében mérték összetudásukat, írja beszámolójában a híres.hu. Az esemény célja az, hogy a kollégisták jobban megismerjék egymást, akár más intézményekből is barátokat szerezzenek. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádióknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén, ugye a 25. évfordulóra felszállt nagyjából durván 3000 drón. Ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta. Van videó, és Zsülind is, de elléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta. És felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két ikertornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két ikertorony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket. Teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
2: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindent kiraknak belőle.
1: Igen.
2: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
1: vezéli a magasságot,
2: vezérli
1: a távolságot.
2: Figyelj,
1: hogyan?
2: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
1: Centikre mennek, ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye három karikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát az ember száját átfon marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És... ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsókat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagoség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20000 drónnas drónsót láttam, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy azt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek elárunk, gyönyörű a történet. Nézzek, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
3: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalnék benne, hogy feltöltsen az összes drónt, szerintem. Tehát, hogy a fele nem lenne feltöltetlenül. Másik fele, rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
1: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
3: Olyan
1: igen,
3: szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem faragurigáznak.
1: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt ezt is álltunk, hogy ez egy hetek, hónapok, ne egy is te mondjuk évek. Maga a show az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisa tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás. Az már valószínűleg egy számítógép vezérelt. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Hello Attila. Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
4: Láttam, igen, figyeltem most a közösségi médiában, nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
1: Hogy tetszett, milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzás a 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
4: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
1: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
4: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás rész az nem volt igazán bonyolult. Összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
1: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amiből tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, az hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
4: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetében. a drónok egyébként nem tudnak egymásról, tehát minden egyes drón a saját útvonalát repüli le. Előre van programozva kiszámolva, úgyhogy itt előreidőzített repülésről van szó, és abban igazatok volt teljesen, hogy itt az előkészítés inkább a nagyobb feladat, maga a repülés, az már csak az utolsó 1%-a.
2: És akkor itt egy személy, vagy több személy egyesével programoz be minden drónt, tehát nincs egy központi program, amire, hát hogy nem akadnak össze?
4: Itt az úgy néz ki, hogy amikor elkészül az animáció, akkor minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójában a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz, és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál is egy ember áll, megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
4: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha. És ti csináltátok a 20-át? Tehát te programoztad?
4: Mi csináltuk a 20-át. Én a rendszert üzemeltetem. Én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért. A programozás részét azt nem én csináltam. Van erre egy kollégánk, aki az animációkat készíti. Ő foglalkozik ezzel egyébként.
1: Aha. És a New York-i drónsót is magyarok csinálták?
4: Nem, azt az egyik legnagyobb drónsóval foglalkozó cég csinálta, viszont érdekességképpen egyébként ugyanolyan drónokkal repülnek, mint amivel mi is repültünk itt augusztus 20-án.
1: Ezek kínai drónok egyébként? Tehát DJI-jel repültek, vagy mivel repültek?
4: Nem DJI, de kínai, viszont ők a piacvezetők ezen a területen is.
2: Hát ugye az annyival biztos, hogy speciálisabb kell legyen, hogy ott nem egy konzol van, mint amit említettél, igen. Márka, meg ugye a fények miatt is.
1: Hogy visz magába világítani.
2: Igen, ezt utólag építitek be?
4: Nem, ezek teljesen speciális drónok, kimondottan erre a feladatra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmenek? Nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
4: Itt ennél a rendszernél körülbelül 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszintől. Itt a tornyok azt hiszem 420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintre nézzük, hogy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: És hogy egy megbolondul, az elindíthat egy ilyen dominó hatás, hogy billen egyet 3 centivel arrébb megy, az nekivágódik, hát itt nagyon közel vannak a drónok. Meg tud indulni egy ilyen dominó hatás, ha egy megbolondul?
4: Persze, itt bármi megtörténhet, főleg egy ilyen alakzatban, mint amit itt látunk a tornyok esetén, hogyha most a legfelsővel történne valami, hát elméletileg előfordulhatna, hogy leüti az összes alatta lévőt, de azt el kell mondani, hogy ezért megtörténhet, de ezek rendkívül biztonságos drónok.
1: De azért alatta ilyenkor nem áll senki, egy kis mérnök, egy kis fülessel a fején nem aláll be. Ugye, egy megindul, akkor itt esik mindenki
3: nincs
1: a levegőbe. Nincs
3: kifeszítve egy ilyen gumiponyva, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
4: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
1: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
4: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas drónshow, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként van, vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlen az animációban látom én a kihívás sokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket az onsokat.
1: Ezért, amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Milyen lehet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő.

0: keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a commerce drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos...
1: Hát van rá pénz, olcsó, munkaerő, azért
2: olcsó csinálják, igen.
1: Hát ezek... Hány drón volt az, amit a világon tehát, hogy egyszerre mentek a levegőbe, mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
0: Most nem tudom, hogy pontosan én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentően nagy szám. Viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
3: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
0: Sajnos nem olcsó, igen.
3: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított, ilyen nem túl drága, nem baj, összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
0: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként jelentős költség.
2: Holott az előállítások volt, hogy Kínában 30 dollár, vagy 10 dollár, ugye az iPhone-oknál megy, hogy hát iPhone 17 az nagyjából 10 dollárból készül, kis túlzásra. Most láttam, nem akartam elhinni, de tényleg.
0: Igen, viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
2: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, ez mit csinál? Tehát ez ellen tudtok védekezni? Hogy mondjuk tényleg, mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ában megriad egy madárt, és úgy, ahogy van, teli beveri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
0: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaraknak is van olyan életösztöme, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drónsok kapcsán még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
2: felvétel. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, olyan Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki. Tehát tényleg, valaki írja, hogy a mai drónok gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Civil víradást szerveznek Kecskeméten, esővíz megtartási program indul Félegyházán, lovasterápiás versenyt rendeznek Fóton. Demeter Dia vagyok. Civil víradást rendeznek szeptember 24-én Kecskeméten. Az önkénteseket reggel 9 és este 6 óra között várják a területi vérellátó központban. A résztvevők délután 2-ig ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterinszint és testtömegindex mérésen is részt vehetnek. A szervezők kérik, hogy érkezéskor mindenki jelezze, a civil víradásra jött. Egyetlen víradás akár 3 beteg ellátását is segítheti. A programot a Bács-Kiskun vármegyei civil közösségi szolgáltató központ hirdette meg, az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. Lakossági esővíz megtartási program indul Kiskun Félegyházán. 500 darab esővíztárolót osztanak ki, az igényléseket már benyújthatják a városlakók. Az igénylő lapot személyesen a polgármesteri hivatal recepcióján, ügyfélfogadási időben lehet leadni, közölt az önkormányzat. Kiemelik, hogy a tároló kiosztása a hiánytalan és érvényes igénylések beérkezési sorrendjében történik majd. Az átvétel pontos helyéről és időpontjáról később értesítik az érintetteket. Az igénylő lapok a város honlapján érhetők el, vagy kérhető a polgármesteri hivatal recepcióján is. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen, ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
1: Hoppá!
0: Havonta!
1: 4 ezer euró, 4 szerz, 1,2-3.
0: Nagyon mellélőttük.
2: Én kb. Ennyit költöttem le, 40 szőrös a hónajra.
1: Látod? Ez egy hónap alatt visszahoztam.
0: Ez nagyon nagy hiba volt.
2: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
0: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
3: Szia, jó reggel.
0: Spanyolországban szemtelenkedsz, ott élsz.
3: Igen.
0: De jó, neked merre?
1: Tengerpart.
0: Merre vagy?
3: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
0: Ilyenkor párban mind a két hónajszőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
3: Nem, mind a kettő.
0: Meg is, hogy ugye jobban szereted, levágva, tudod, az is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
2: Ez mennyire szép lenne, pedig ez a magánéletem.
0: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
3: Hát ez megnő magától.
0: Aha.
3: Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
0: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
2: Vagy egy hónajszűr oldala?
3: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
0: Ja, értem, nem, és te nevettél ezen.
3: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
2: de bármilyen,
3: én...
2: De bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is oké?
0: Fül.
3: Egyébként,
0: szemöldök.
3: Igen, tehát ebbe a fétisben minden. Tehát, amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk, tehát ki találta ki, ez oda nő, valószínűleg oka van, és egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném, még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
0: Oké, ugorjunk egyet az időbe, megnőtt, oké, hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceketetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek?
3: Igen,
0: tehát, hogy
3: igen,
0: miből lesz pénz?
3: Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülöttől kezdve.
0: Ne csináld,
3: minden.
0: Hogy belenyúltam.
3: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
0: De várjál, látszik az arcod mióta... is, vagy ez csak egy hónaj?
3: Igen,
0: tehát, valaki...
3: igen.
0: Látszik
3: igen,
0: az arcod?
3: Igen. Tehát de úgy voltam vele, hogy csinálom.
2: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
3: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyétől.
0: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
3: Igen.
0: Vagy...
3: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
2: Jó, mondom.
0: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re.
3: Kreatívnak kell lenni.
2: Figyelj, kérdéseim vannak, ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
1: specialitás?
3: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családba tudom.
2: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya,
3: megcsinálom.
2: És alatta a hónad alatt van egy baguette, és a francia sapka.
3: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
1: Mennyit csinálnak? Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
3: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik. Ami tetszik neki, azt megveszi. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
0: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
3: a honlajdal. A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. De és akkor olyan? Ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
2: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás, kenős deodorant, stiftet?
3: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
0: Tehát címenet nem adod ki.
2: Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja
0: neked. Nekem borotvált az a
3: baj. Rendben.
0: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
3: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
0: 3-4 ezer euró.
3: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve.
1: Az nincs.
3: Fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
0: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdulsz. Tessze. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, tessze, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
3: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
2: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
3: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért ez eléggé.
0: Azt írva, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
3: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
0: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, mert arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
3: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nem sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat.
0: Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
2: De hónajad fingani,
3: igen, vagy csak nyilván a...
0: De hónajjal? Tehát tedd be a kezed
3: is a... Nem, ez a rendes, és közbefésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
2: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
0: Gyerekek, vág le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
3: igen,
0: vagy 400.
3: Igen, és ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
0: Kopaszra borotvával.
2: Hát vegyél, tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor mit levágnám. Ja.
3: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolám.
0: Azt a mindenségét neki.
1: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
3: Három év. Három és egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el, Balázs.
0: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez egészen
3: döbbenet. Talában hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a része.
0: Nagyra
1: mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
3: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
0: Milyen érdekes tényleg.
3: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
0: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok. Folyamatosan bunyóztok, Debrecenben egy hátsó kertben, és kerestek 5-6000 eurót.
3: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényeg a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, kérde meg vígasztalnak,
2: hogy én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
0: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
3: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
2: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
0: Hányan dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted? És
2: kereste
0: 10-20 eurót havonta. Ezt na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halálbanál is meg tök unalmas.
3: Nem, mindenki erre ezt csinálja, fizetnek. Kell valami extra.
0: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
2: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón. Hogy és kérdeztem, ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
0: Jézus, az igazgató az ölembe ülne?
2: Igen.
0: Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
2: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
0: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Diri. Na jó van, Szandi. Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
3: Nem.
0: Adózol?
3: Nem, ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
0: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
3: Muszáj, nagyon utána néznek.
0: Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
3: Nagyon szívesen, sziasztok.
0: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
2: Ez semmi.
0: Mire mindenki meg van őrülve.
2: De hogy itt ülök a nagy pénzen.
0: Itt ülsz, és ma még nem tapostál agyon két kis óvodást.
2: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
0: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
2: De birkózás kell, birkózás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
9: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
11: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
12: Vadász, IAS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban, vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
13: Szeptember 23-án irány a Bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszerkötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
14: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
8: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kezdődik a Kulturális Örökség napjai program, folytatódik a Hírös Szenior Egyetem, szolgálatban a mobilizált kormányablakok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Cifra Palota, a Kecskeméti Magyar Képtár és a Kodály Intézet is készül programmal a Kulturális Örökség napjai program sorozat alkalmából. Több időpontban is tartanak épületvezetéseket, így bárki megismerkedhet az épületek múltjával, titkaival. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első Magyar Malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: A részletes programok az örökségnapok.gov.hu oldalon érhetők el. Szeptember 23-án folytatódik a Hírös Szenior Egyetem. A Neumann János Egyetem közösségi oldalán olvasható információk szerint ezúttal Bende Balázs vezető klinikai farmakológus lesz az előadó. Szó lesz mások mellett arról, hogyan segíthetik a klinikai kutatások az új gyógyszerek és kezelések biztonságos bevezetését. Mit jelent részt venni egy klinikai vizsgálatban, vagy hogy miért fontos az egészségtudatosság a megelőzésben és a korai diagnózisban. A program ingyenes. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 21-e és 25-e között a Bajai járás, valamint a Kiskörösi járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, amelyek az év során Bács-Kiskun valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a Vármegyei Kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DAP regisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
6: De jó!
5: Ez milyen jó!
6: És nem szól a főnököd?
5: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
6: Nulla.
5: Hiszen
6: kész.
5: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
7: beszéljünk
5: akarok.
7: Beszéljünk erről, beszéljünk a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk.
6: amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
5: De de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
6: hozzászokunk a préshez.
5: Igen, hozzászoksz.
7: Hát de az elején a prést senki nem kívánja.
6: Nem, nem, és úgyhogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
7: Na, de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
6: És nem lehet igaz
7: anyádnak. Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
6: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktad hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni tudsz.
5: Igen, hogy csak az van, hogy vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
7: Na jó, de ha csak az
5: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
7: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
6: De hogy nem mindenből kéne egy kicsit csekkolni, kicsit. Csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyék észre, hogy kicsekkoltál.
5: Igen.
7: De a gyereket hát sír egy órája.
6: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtét közben nem szoktak rágyújtani? De rá szoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
7: Szép példa.
6: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
7: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
5: Hát, a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
6: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a Megint Malcolm című sorozat. Nem a Malcolm volt, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
7: És nem vették
6: észre. Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
7: Mit csinált közben?
6: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidám Parkba, elment hotdogevő versenyre, ami az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
5: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
7: Járna
5: és
7: ez
5: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
6: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
5: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
7: Semmi. Ja, az ég egyadt a világon. Amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
5: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. Érted? És már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó mondás.
7: És a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? De a melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
5: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
7: Igen, persze. Igen,
6: az szóval az nem tud teljesen menni.
7: Az egy jó.
5: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Ez nagyon szép.
7: Nem, ez sajnos ez nem szép.
5: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
7: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósíts. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
5: Igen.
7: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Én már nem váltok munkát. Én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
5: rosszabb. legnagyobb árulás.
6: Amikor 40 igen. évesen, így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, és majd lesz valami.
7: De és azt is csinálja.
6: Abszolút, abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy lesz egy, van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 évvel ezelőtt nem fizettek meg.
5: Igen.
7: Legyen vágyad, és merd megélni.
5: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
7: Na, 49.
5: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél az két éve...
7: Nem
5: úgy értem, mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolom, hogy 49-es anyuka, és van egy 16 meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnsz, hogy ott helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
7: De
5: minden örömével együtt. De amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
7: De szerintem a közben is kell tartani magad.
5: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét, a gyereknevelést, és teljesen eltalástalanodnak.
7: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
5: Hát akkor ott van még élete értelme. De
6: már látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát, hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállalás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni. Tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
5: De pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad. Vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
6: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy

0: Meg így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
1: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
0: Na ez igen. Na ez kemény.
2: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem.
1: Amúgy az érdekes.
2: Hogyha nagyon, ha körülnézel a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
0: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
2: sokszor
0: szépen.
2: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg, tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van, viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak, és azt már könnyebb neki követni, sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
1: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Mm-hmm. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
0: Itt a kérdés legalább... inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell lerántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
1: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
0: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
2: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De amúgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatásra nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
1: Akkor mi jön?
2: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen a terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
1: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
2: De ez nem kell lesöpörni.
1: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
2: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikáján a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
1: És
2: akkor más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások amúgy, ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
0: megindítani, igen. 33-as éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozok rá, itt területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
1: Nem lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor meg...
0: Érted, de értem, mit akarsz.
1: Legalább léptél.
2: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
1: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
2: Igen, igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
1: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
2: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkás sem változtat, maga a természete nem változik meg, de azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
0: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk. Próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
1: 33-os.
0: Igen.
1: Igen, és a kecske vidám

0: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
1: Szeretem.
0: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
2: Hát,
0: ez egy másik világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
3: Nem várhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
0: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy
3: plusz,
0: van esély.
3: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondold végül, hogy felnevelted egy gyereket. Ennél semmi nem nehezem. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az oké és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem, nem kell mindent beszélni.
0: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában? De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
3: És 45, még lehet.
0: Sátán még lehet, és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
3: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
0: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
2: ki. Ez se átlagos.
0: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, hát nem.
2: Papír csak legyen.
0: Te még csak 58, 74, hát itt van pár év, azt valahogy kibe kellett utána. Utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Ez a klasszikus mondat, igen.
3: A babettá érdekel.
2: Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
3: No? Szabó összefoglalta, és amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
0: A híres rakamazi gumis, tényleg. A jó képű.
2: Ja, igen, a premium kandúr. Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
4: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új tanév kezdődött a szakirányú továbbképzésen, folytatódik a gyógyító hangok koncert sorozat, végéhez közeledik az idei szüret. Demeter Dia vagyok. Új tanév kezdődött a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében, az addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésen. A második éve indult képzés a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában szerepet vállaló szakembereket készíti fel. A 3 fél év alatt a gyakorlati oktatás is hangsúlyos szerepet kap. Minden fél évben 20 órás gyakorlatot tartanak, például szakambulancián vagy kórházi osztályokon, írta meg a hírös.hu. Újabb gyógyító zene csendül fel a Kecskeméti Kórházban. Szerda délután ismét különleges zenei élmény várja az érdeklődőket a gyógyító hangok koncertsorozat keretében. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes is zenekara. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közleményében. Több száz fő vett részt az idei városi kollégiumok napján Kecskeméten. 6 kollégiumból több mint 300 fiatal érkezett a Messzi István sportcsarnokba. A diákok különféle sorversenyek keretében mérték össze tudásukat, írja beszámolójában a hírös.hu. Az esemény célja az, hogy a kollégisták jobban megismerjék egymást, akár más intézményekből is barátokat szerezzenek. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádióknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. De a gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Kellemes őszi időre készülhetünk ma, sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Országos mentőszolgáltnál találtunk egy posztot, és mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást, újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között. Közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincsenek illúzióim, én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézi, hogy a gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért ez nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani,
1: nincs,
0: gyerekek?
1: Ez
0: hogy
1: nincs
0: van
1: megbocsát,
0: az, hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem? Illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg, amíg egy kutyát sétáltató járókelő észreveszi, hogy rosszul van valaki, kihívja a mentőt, kijön a mentő, és ellopnak mindent a mentőautóból, amíg ott zajlik az ügymenet. Érted? Hát az hogy
2: van? Ilyenek szokták kihantolni a hullákat amúgy, meg levenni a sírra a csokrot, meg nem tudom, kitekerni a gyerek kezéből a fagylaltot, tehát ez milyen szociopata viselkedés már, nem? Ilyen pszichopata, fogalmam sincs, mert ez melyik, de ez
0: igen, nem... zajlik a betegellátás, 5 méterre, 10 méterre a mentőautótól, elviszi, de várj, mit csinál vele? Tehát, hogy feltörök egy mentőautót, látom, hol vannak, ott újraélesztenek, jó, oké, gyorsan körbenézek. Ezek orvosi műszerek, ezek speciális műszerek.
1: Hát itt az egyik bajtás táskáját vitte el.
0: Elvitte az egyik táskát is összeszedte, igen. De hogy általában mi az, amihez ott gyorsan hozzá tudsz nyúlni? Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszerek, fecskendő,
1: kötszer,
0: ezeket viszed, de alkalom
2: szűni. Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
0: Igen, itt a jóvérnyomásmérő is
1: jól jön.
0: Alkalom szüli, arra megy, és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
2: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
0: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót, és vitték el.
2: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, éppen munkába menet, és azt látja, mondta, hogy újraélesztenek valakit, és azt mondja, figyelj!
1: Itt egy mentőautó.
2: És menjél be dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomás mérőt a mentőautóból.
0: Nem, mert van az az állapot, komszikom tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
1: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt a hogy ezt ellobd. Egy mentőautónál ez az nem jut eszedbe. Mert hogy egy
0: szirénázik, félre van állva, lehet, hogy már csak villog, ellát valakit.
1: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer nem ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké. Na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az agyad?
0: Fájdalomcsillapító függő. Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót.
2: Mi van? Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
0: El tudom képzelni. Simán el tudom képzelni.
2: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
0: Igen, meghalok.
2: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
0: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérdem. Nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak az olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üvse be magát, és hogy ne nyelje el a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy ha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
1: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
0: És nem nyúlnak
1: és
0: hozzá.
1: És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólagot legendás.
0: Én el tudom képzelni, hogy vannak országok, ahol a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem igen, lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám, és nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
1: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
0: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtére, hogy levágják a bal kezét. Tehát mentőautóban lopta gyerekek, bazilika, 4 óra, levágjuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból, nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Úristen. Tényleg, a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
2: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfejét lelopták a kocsiról.
0: Ismerősömet elütötte az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó beltett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
1: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállott. A párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
0: Koreográfia van a rosszul létre.
2: Igen. Na jó, akkor menjünk az iszonyúláshoz.
0: Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyetek el, hogy működne.
2: Jó, akkor a 8 napos terhes hölgytől kérünk egy ultrahangfelvételt.
1: Igen, bizonyítsa be.
2: Igen, kispárna, akkor tudjuk, ki volt.
0: Igen, mikor szül, hol szül, bizonyítsa, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na, becsületes ez is. Ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na, fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, elfelgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a hűtőből. Érted? Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a hússal, amíg bementél.
1: Miért szépen van, hogy a tarja pácolva? Hát csak figyelj, elviszem.
2: Jó, akkor ez nekem is van egy sztori. Bográcsoztunk Tokaj-hegy alján, hegyalja fesztiválon. Elkezdődött, már felénél járt kávé a kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsiába, és hazament vele. Soha többé nem láttuk. Berakta a bográcsot, tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsiába, hát nyilván tele is volt, tehát az úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
0: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
2: Egy ismerős nővérének a férje.
0: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
2: Figyelj, nem tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
0: Mikor a sztori jó, hol van? Hol a Péter? Nem tudom, és a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves, nem baj, ő megsértődött.
2: Az egész hegy, ahogy el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverünk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralunkban, a keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenkinek csörgött a telefonja, sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti se használhatjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menetfelszerelésre. Még az egyik haverom mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betörtünk a saját haverunk kertjébe, hogy ott fogunk majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
1: Aztán utána megjelent a papa, hogy takarodjatok a kertemből.
2: Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen? És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, szóval az izgalmas volt ez az időszak.
0: Nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, és illetve a busofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos terhes voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Figyelj, ez egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
1: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a két vödröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
0: Ez a minden csak
1: a pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
0: Mi az Isten csinálsz?
1: Van, aki kitette a macska almot takarítani, takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
0: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
1: És ott állt egy rendőr. Hát, na.
0: Könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon, nagyon kemény. Nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam. Következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot. Leadták egy boltba, minden benne de volt. Nagy. Na látod?
2: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválokra.
1: Fölháborító, mi?
2: Nem mindig.
1: Jó, de szükségből.
2: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be. Na, lássuk
0: sörpaddal kivenni egy fesztiválról, meg lehet.
2: Az epikus történetek.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszavi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
8: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
10: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
11: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
12: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
13: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
7: A Rádió 1 gong nem hagy

0: 0-10.
1: Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

0: Time.
1: Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Délelőtt egy közeli kávézó teraszán egy férfi hátratolta a székét, kigombolta az ingujját és felnézett a vakító kék égre. A felszolgáló letette elé a kávét és csak annyit kérdezett. Uram, ez most még az indián nyár, vagy már a vénasszonyok nyara? Erre a férfi elmosolyodott, felvette a napszemüvegét és így felelt. Mindegy, hogy minek hívjuk, barátom. A lényeg az, hogy szeptember közepén 27 fokban ülünk a napon. Bár a hőmérők egyelőre 25 fokot mutatnak, nem sokára elérjük azt a bizonyos 27 fokot is. 4 perccel járunk 10 óra után. Szép szombat délelőttöt kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környékbeli településeknek és az online velünk tartóknak. Kormos Zsolt nyomkodja a gombokat a keverőpulton. Szeptember 19-e van, a Wilhelminák névnapja. A név germán eredetű, a Wilhelm, azaz Vilmos női párja, és azt jelenti erős akaratú védelmező. Boldog névnapot kívánunk nekik, bár a magam részéről senkit sem ismerek, akit így hívnak. Kedves Wilhelmina, jelentkezz, ha hallgatsz bennünket. Mindezeken túl ma lenne 244 éves a magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja, Kossuth Lajos. Az ember, aki nem csak államférfiként és szónokként formálta újjá a nemzetet, de a beszédeivel milliók szívébe öntött hitet. Boldog születésnapot kívánunk minden mai születésnaposnak. És ma van a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalóz világnap is. Úgyhogy, ha ma a piacon valaki így köszön nektek.
2: Tengeri patkányok, dobjátok át a legfrissebb szilvát, mielőtt elnyel benneteket a Davy Jones ládája.
1: Ne lepődjetek meg, csak felvette a ritmust. Hamarosan érkeznek a netpercek a helyben beállítható képernyőidőről. És már indul is Fast Boy és Topic igazi mai slágere. Ez a Forget You.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint így.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

4:11 lesz 2 perc múlva, és már pörögnek is a Rádió 1 Gong net percei. Szombat délelőtt, amikor a gyerekek kezében ott a telefon, a családi béke kulcsa sokszor az átlátható digitális keretekben rejlik. A technológiai óriások most közvetlenül a rendszerekbe építik be a segítséget. A képernyőidő kezelése sok családban visszatérő vita. Mennyi játék, mennyi videó, mikor legyen telefonmentes idő. A Google újabb Android szülői felügyeleti megoldása azért fontos, mert több alapfunkció közvetlenül a készülék beállításaiba kerül. Így nem csak külön abban lehet időkorlátot, pihenőidőt vagy alkalmazásblokkolást beállítani. Ez nem old meg minden családi konfliktust, de csökkenti a kapkodást. A napi limit, az esti leállás, a Play járuház korhatára és egyes appok tiltása mind olyan egyszerű szabály, amelyet a gyerek is jobban ért, ha előre megbeszélik. A PIN védelem segít, hogy a beállítás ne változzon meg véletlenül. Fontos, hogy a technikai korlát ne helyettesítse a beszélgetést. Mondjuk el, miért van alvásidő, miért nem

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Ezek voltak a Netpercek. Az átlátható szabályok tehát nem büntetések, hanem kapaszkodók. Nem sokára jön az időjárás, jönnek a sporthírek, és érkezik Alex Warren egy vadonatúj igazi mai slágerrel. Ez a Fever Dream.

a rádió egy gong, 10:30 lesz, 5 perc múlva. Pillancsunk rá az előttünk álló napok légköri küzdőterére. Ma napközben többnyire napos, száraz időre van kilátás, a szél gyenge, mérsékelt marad, délután nyárias, 27 fok körüli csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők. Holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés. De számottevő csapadék estig nem várható. Északon megélénkülhet a nyugati szél. A 12 fokos friss hajnal után, délután 28 fokos, kellemes melegre számíthatunk. Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb zápor is csak helyenként alakulhat ki. Napközben 22 fok körüli csúcsértékre készülhetünk. Tudtátok, hogy az úgynevezett indián nyár kifejezés eredetileg az észak-amerikai indián törzsektől származik, akik a kora őszi, száraz, 25 fok feletti meleg napokat használták fel a téli hús és növénytartalékok végső kiszárítására. Használjátok ki ti is a napsütést, például egy jó kirándulás vagy grillezés mindenkinek jót tesz. Nem sokára jövünk a sporthírekkel, a folytatásban pedig indul Kaigo és Eva Max igazi mai slágere, a Whatever.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzésd meg.
2: Bella!

0: time.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
5: www.opel.tormasi.hu.
6: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten, a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

11 után 7 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb sporthíreit halljátok. Felcsúti győzelemmel indult az NB1 8. fordulója. A Bundesliga száguldó bajor gépezete hetet vágott Berlinnek. Angliában a Brentford leiskolázta a Chelsea-t, míg a hazai pályán küzdő Kecskemét kosarasai az oroszlány ellen zárták a szezon előtti felkészülést. Jönnek a részletek. A Puskás Akadémia 3-1-re legyőzte a Kispest Honvédot a labdarúgó NB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén. Ezzel eldőlt, hogy a felcsútiak biztosan az első, a kispestiek pedig biztosan az utolsó helyen töltik a válogatott szünetet. Rendkívül sima, kiütéses győzelmet aratott a Bayern München a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A bajorok odahaza 7-0-ra verték az Union Berlint. A fővárosiaknál Séfer András 82 percet töltött a pályán. Sima vereséget szenvedett a Chelsea az angol labdarúgó bajnokság 5. körében. A Brentford odahaza 3-0-ra legyőzte londoni riválisát, és ezzel fellépett a 3. helyre a tabellán. Tegnap lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a férfi kosárlabda NB1-re készülő Duna Aszfalt DTKH Kecskemét. Ivkovics Stojan együttese hazai pályán 92-84-re kikapott az oroszlánytól. A KT-je jövő szombaton a Honvéd otthonában kezdi meg a 2026-27-es bajnoki szezont. Lélekben tehát már a jövő heti bajnoki rajtra készülünk, a sporthírek után pedig rövidesen megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon. Megyünk tovább, indul Jenny felvétele, a Dracula.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió egy gong. Nézzük meg alaposan, merre lassítják a haladást. Terelések, rendezvényi útlezárások és különleges állathajtások. Cegléden a 4-es főúton a Kossuth toborzó ünnepény miatt a 70-es kilométernél 10 óra 45 és 11 óra 15 perc között lezárják a Széchenyi utat, kerüljetek a környező utakon. A 44-es főúton Kunszentmártonnál lámpás terelés van, a Tisza hídon pedig szürke marha gulyát hajtanak át. 9 és 12 óra között nagyjából 40 percre teljes útlezárásra kell készülni a 32-es kilométernél. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között sávelhúzással halad a forgalom. A hetényi pihenő pedig mindkét oldalon nyitva van. Érdekesség, hogy a szürke marha gulyák áthajtásánál a hídra lépés előtt a gulyások azért lassítják le a csordát, mert a sok mázsás állatok egyszerre történő ritmikus lépkedése olyan alacsony frekvenciájú rezgéseket kelthetne, ami megrezgetné a híd szerkezetet. Jó utat kívánunk mindenkinek, megyünk tovább, érkezik

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környező településen, és az interneten a rádió1gong.hu oldalon. Néhány perc múlva 11 óra. A következő órában kinyitjuk a hétvégi családbarát programkatalógust a kecskeméti Ars Sacra napoktól a társasjáték maratonig és a nagykőrösi családi rendezvényekig. Rövid kereskedelmi kitérő és a legfrissebb hírek után érkezik Ed Sheeran, Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100,
9: www.opel.tormasi.hu.
10: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
11: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel.
12: 70-90%-os kedvezménnyel.
11: Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Civil víradást szerveznek Kecskeméten, esővíz megtartási program indul Félegyházán, lovasterápiás versenyt rendeznek Fóton. Demeter Dia vagyok. Civil víradást rendeznek szeptember 24-én Kecskeméten. Az önkénteseket reggel 9 és este 6 óra között várják a területi vérellátó központban. A résztvevők délután 2-ig ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterinszint és testtömegindex mérésen is részt vehetnek. A szervezők kérik, hogy érkezéskor mindenki jelezze, a civil víradásra jött. Egyetlen víradás akár 3 beteg ellátását is segítheti. A programot a Bács-Kiskun vármegyei civil közösségi szolgáltató központ hirdette meg, az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. Lakossági esővíz megtartási program indul Kiskun Félegyházán. 500 darab esővíztárolót osztanak ki, az igényléseket már benyújthatják a városlakók. Az igénylő lapot személyesen a polgármesteri hivatal recepcióján, ügyfélfogadási időben lehet leadni, közölte az önkormányzat. Kiemelik, hogy a tároló kiosztása a hiánytalan és érvényes igénylések beérkezési sorrendjében történik majd. Az átvétel pontos helyéről és időpontjáról később értesítik az érintetteket. Az igénylő lapok a város honlapján érhetők el, vagy kérhető a polgármesteri hivatal recepcióján is. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen, ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
14: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozik, akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
13: A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

a rádió egy gong. Egy rövid helyzetkép a kecskeméti belvárosból. A kora őszi napfény vakító aranyleplet terít a patinás épületekre, a teraszokon még vannak szabad székek, a levegőben pedig összekeveredik a frissen pörkölt kávé illata a közeli pékség kürtös kalácsáival. A főtér egyik szélén egy apuka lépked a kislányával, az egyik kezében egy óriási társasjátékdoboz, a másikban meg a lányka apró keze. Ahogy átvágnak a technika háza melletti zebrán, a férfi hirtelen megtorpan. Lenéz a kislányra, rákacsint és azt mondja: "Na kicsim, a mai napra kikapcsoltuk a képernyőket, ma nem a pixeleket kergetjük, hanem leülünk a lombos fák alá, és végigjátsszuk a szombat délelőttöt, és lehet, hogy még a délutánt is." A kislány felkacag, megpördül a járdán, és a napfénynél megcsillan a mosolya. Ilyen nálunk egy szombat délelőtt. 11 perccel múlt 11 óra. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken, és a velünk tartó online hallgatókat is. A mikrofonnál 14 óráig Kormos Zsolt. Ahogyan az előző óra végén megígértem, néhány perc múlva kinyitjuk a régió legpörgősebb családbarát program térképét. Megnézzük, hova érdemes elindulni a gyerekekkel és a barátokkal. Addig is élvezzétek a napsütést, amit lehet, hogy pont Lady Gaga varázsolt ide. Már is indul az Abrakadabra.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Rádió egy gong, 12:30 előtt 9 perccel. Nyílik a szombati programkatalógusunk. Nézzük, hová érdemes elindulni Bács-Kiskunban ebben a gyönyörű napsütésben. Javában zajlanak a programok a Hunyadi városban. Délután 16:30 lesz a Milágró koncert. Utána Szira énekel. Este 8 órától pedig László Evelin, a Dal 2024 nyertese ad koncertet. Szintén egész napos programokat kínál Kadafalva is, ahol késő estig tart a kadafalvi napok. 20 órától Suzy lép fel, előtte DJ Newick, majd Gazsó és Garamisi gondoskodnak a jó hangulatról. Az eseményt Utcabál zárja. Borbáson is ma tartják a falunapot a Borbás játszó és rendezvénytéren. A Lakó Sándor kamarazenekar emlékhangversenye ma délután 5 órakor kezdődik a kecskeméti evangélikus templomban. Kecskemét idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Holnap lesz a Mobilitási Hét kiemelt központi családi rendezvénynapja. A Kossuth téren mintegy 15 programponttal, családi és gyermekprogramokkal, kerékpáros aktivitásokkal, környezetvédelmi installációkkal, interaktív bemutatókkal, civil és szakmai kitelepülőkkel várják a látogatókat. A nap egyik kiemelt eseménye a 16 órakor a Kossuth térről induló demonstratív kerékpáros felvonulás. Le nem maradjatok róla, a jó kedv garantált a hétvégén. Nem sokára jön a frissült időjárás, a pollen helyzettel, Martin Garrix-el és Ed Sheeran-nel megyünk tovább. Ez a Repeat It!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
4: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 12 múlt 3 perccel. Nézzük meg újra a háromnapos időjárási kilátásokat és az allergiásoknak szóló híreket. Ma napos, meleg időre számíthatunk 27 fokos csúccsal. Holnap 28 fokos kánikula jön, hétfőn viszont egy gyors lefolyású hidegfronthoz. Megélénkülő szelet és 22 fokos frissebb időt. Fontos információ az allergiásoknak, az elmúlt napok lehűlése és csapadéka mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban a szárazabb területeken még mindig sokfelé magas szintet ér el. A következő napokban a pollen terhelés közepes, magas szinten való stagnálása várható. A szakemberek tanácsa: a 27 fokos melegben, a kora délutáni órákban a szabadtéri programokhoz viseljetek napszemüveget, este pedig érdemes egy gyors arc- és hajmosással eltávolítani a rátapadó virágport. A parlagfű virágpora ebben a 27 fokos száraz melegben és gyenge szélben nem száll fel magasra, hanem közvetlenül a talaj felett másfél méteres lebegősávot képez. Úgyhogy a sétáknál az alacsony termetűekre, a gyerekekre és a házi állatokra jobban ügyeljetek. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig Shawn Mendes érkezik már is. Ez a There's Nothing Holding Me Back.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 lesz 2 perc múlva. Egy gyors helyzetjelentés következik a szombat délelőtt úton lévő sofőröknek. A 44-es főúton a Tisza hídnál a Szürke Marha csorda áthajtása miatt tapasztalható időszakos lezárásra. Cegléden a 4-es főút belvárosi szakaszán pedig a felvonulási korlátozásokra figyeljetek. Az M5-ös autópályán Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között összetett terelés kíséri a forgalmat mindkét irányban. Az 5-ös főúton Kecskeméten félpályás közműfektetés van, az 51-esen, Taksonynál már zavartalan a lehajtás, az 52-es főúton a kecskeméti csomópontnál és Solt felé útépítők dolgoznak. A különleges állathajtások vagy mezőgazdasági gépek közelében soha ne dudáljatok türelmetlenül, a riadt állatok vagy a lassú járművek kiszámíthatatlanul mozdulhatnak meg az úttesten, úgyhogy tartsatok nagyobb távolságot. Lojjal megyünk tovább, még mindig kísér bennünket a nyár. Következik a Golden Summer.

a Rádió 1 gongot halljátok. Néhány perc múlva zúrni kezdenek a harangok, ez pedig rutinos hallgatóink számára azt jelzi, hogy megérkezünk a mai Daily Mixhez. A következő órában rövidke reklám és a hírek után érkezik pletykarovatunk a Bogrács és Grill őszi fúziójával. Az órát Kamrád indítja majd. Az első felvétel a Be Mine lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
6: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
7: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Kezdődik a Kulturális Örökség napjai program, folytatódik a híres Szenior Egyetem, szolgálatban a mobilizált kormányablakok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Cifra Palota, a Kecskeméti Magyar Képtár és a Kodály Intézet is készül programmal a Kulturális Örökség napjai program sorozat alkalmából. Több időpontban is tartanak épületvezetéseket, így bárki megismerkedhet az épületek múltjával, titkaival. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
11: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
10: A részletes programok az örökségnapok.gov.hu oldalon érhetők el. Szeptember 23-án folytatódik a híres Szenior Egyetem. A Neumann János Egyetem közösségi oldalán olvasható információk szerint ezúttal Bende Balázs vezető klinikai farmakológus lesz az előadó. Szó lesz mások mellett arról, hogyan segíthetik a klinikai kutatások az új gyógyszerek és kezelések biztonságos bevezetését. Mit jelent részt venni egy klinikai vizsgálatban, vagy hogy miért fontos az egészségtudatosság a megelőzésben és a korai diagnózisban. A program ingyenes. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 21-e és 25-e között a Bajai járás, valamint a Kiskőrösi járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, amelyek az év során Bács-Kiskun valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a vármegyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DAP regisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
0: Rádió
12: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy gong.
1: Csak igazi mai sláger vagy.
2: Én mindig titeket hallgatlak.

Itt a rádió egy gong. Bízunk benne, hogy már mindenki a kertben üldögél. A fa szén illata összekeveredik a kora őszi levegő frissességével. A rácson serceg a pácolt hús, a konyhából meg kiszól édesanya. Gyerekek, terítsetek meg kint! Ebben a jó időben bűn lenne bent megenni a szombati ebédet. Milyen igaza van? Délmúlt, indulhat a mai Daily Mix. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, a környező településeken és a rádió egy gong.hu oldalon velünk tartókat. Kormos Zsolt vagyok. Néhány perc múlva hozzuk a mai gasztropletykát a kora őszi kerti sütögetés új őrületéről. A folytatásban pedig St. John igazi mai slágerével megyünk már is tovább. A jelszó, sok zene, kevés szöveg. Indul a Roses.

4:12 múlt 2 perccel. Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Ilyenkor a 27 fokos napsütésben, amikor mindenki az udvarokon süt, főz, a neten már berobbant az ebédidő legújabb vitája. A kérdés pedig sokak számára, vajon a lassú, órákon át gyöngyöző bográcsos ételek, mint a lecsó és a pörkölt a jobbak a szeptemberi napsütésben, vagy a gyors, füstös, kézműves grillhúsok és zöldségek. Nos hát, a felmérések szerint a kora őszi hétvégéken az emberek több mint 60%-a azért vált át a kerti grillezésre, mert a jó meleget kihasználva még utoljára ki akarják élvezni a nyári teraszos vendéglátás hangulatát. Ti melyiket részesítitek előnyben? Ha van kedvetek, írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és az óra végén beolvassuk a legérdekesebb üzeneteket. A folytatásban nem sokára jön az időjárás, a Daily Mix Lady Gaga-val pörög tovább. Érkezik Alejandro.

A Rádió egy gong déli mixét halljátok, pontosan 12:30. Vessünk egy pillantást a háromnapos időjárási kilátásokra és a front helyzetre. Ma továbbra is meleg, napos, 27 fokos időre számíthatunk. Holnap 28 fokos meleg jön, hétfőn pedig egy gyors hideg fronthoz 22 fokot. Ma kifejezetten frontmentes napra számíthatunk, ami azt jelenti, hogy az időjárás nem készül sem hideg, sem meleg fronttal megtréfálni senkit. A levegő stabil, a hőmérséklet egyenletesen emelkedik, és nem várható olyan hirtelen változás, amitől a gyerekek nyűgösebbek, a felnőttek pedig kicsit lassabbak lennének. A frontérzékenyeknek ez egy kifejezetten jó nap. Nincs fejfájás riasztás, nincs vérnyomás ingadozás, és nincs ma valahogy mindenki fáradtabb típusú hangulat. Összességében nyugodt, kiegyensúlyozott idő, stabil légköri helyzet. Pont olyan, mint egy jól sikerült szombat délelőtt, amikor mindenki ráér egy kicsit. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk. Sáusszal megyünk tovább. Ez a

a rádió egy gong, ha az ebéd után éppen útnak indulnátok, megérkeztek a legfrissebb útinformációk. Cegléden, a 4-es főúton és a 44-esen Kunszentmártonnál a délelőtti lezárások után fokozatosan áll vissza a megszokott forgalmi rend. Az M5-ösön, Kecskemét térségében továbbra is belső sávlezárás és sávelhúzás kíséri a forgalmat a főváros és Röszke felé is. Az 5-ös főúton Kecskeméten félpályás közmunka van érvényben. Kalocsánál patka javítás lassít. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában jelzőlámpás lezárások vannak. És hogy miért fontos ilyenkor az útjavítás? Mert a meleg kora őszi napokon végzett aszfaltozásnál a frissen leterített, több mint 150 fokos aszfaltkeverék sokkal egyenletesebben és gyorsabban köt, így az aszfalt nem repedezik meg a hengerelés során. Folytassuk a száguldást a Daily Mix igazi mai slágereivel. Következik Nelly Furtado és a

0: Itt a Rádió egy gong, a Daily Mix első órájának végéhez értünk. Jött néhány üzenet a gőzölgő ebédek mellől. István Kecskemétről a következőt írta. Nálunk az udvaron, a Bográcsban rotyog a marha pörkölt. Ennél jobb szombat nem is kell. Péter Csongrádról így írt. Nálunk a grill pörög. Cukkini meg tarja. Ki kell használni a napfényt. Nagyon helyes. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. A következő órában folytatódik a Daily Mix, és elhozzuk az indián nyár pszichológiáját. Az órát Bibi Rexa és Faceless indítja. Jön a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
6: www.opel.tormasi.hu.
7: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
8: Álomfürdőszoba és új burkolatok töredékáron? Igen, lehetséges! Szeptember 7-e és 19-e között óriási kiárusítást tartunk Kecskeméten a Merkbaunál. Válasz prémium burkolataink és szanitereink közül akár 70-90%-os kedvezménnyel. Spórolj a felújításon, de siess, mert a legjobb darabok gyorsan fogynak. Várunk szeptember 19-éig Kecskeméten a Halasi út 19 szám alatt. Merkbau.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
10: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Új tanév kezdődött a szakirányú továbbképzésen, folytatódik a Gyógyító Hangok koncert sorozat, végéhez közeledik az idei szüret. Demeter Dia vagyok. Új tanév kezdődött a Gál Ferenc Egyetem Bolberic Pál intézetében, az addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésen. A második éve indult képzés a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában szerepet vállaló szakembereket készíti fel. A 3 fél év alatt a gyakorlati oktatás is hangsúlyos szerepet kap. Minden fél évben 20 órás gyakorlatot tartanak, például szakambulancián vagy kórházi osztályokon, írta meg a hírös.hu. Újabb gyógyító zene csendül fel a Kecskeméti Kórházban. Szerda délután ismét különleges zenei élmény várja az érdeklődőket a Gyógyító Hangok koncert sorozat keretében. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közleményében. Több száz fő vett részt az idei városi kollégiumok napján Kecskeméten. 6 kollégiumból több mint 300 fiatal érkezett a Messzi István sportcsarnokba. A diákok különféle sorversenyek keretében mérték össze tudásukat, írja beszámolójában a híres.hu. Az esemény célja az, hogy a kollégisták jobban megismerjék egymást, akár más intézményekből is barátokat szerezzenek. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádióknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
6: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
3: Kellemes őszi időre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerek

Rádió 1 Gong Daily Mixében továbbra is csak igazi mai sláger megy. Egy idősebb úr üldögélt a kerti padon valahol Nagykőrösön. Kora délután, kezében egy pohár hideg szódával. Felnézett a lombkoronára, megigazította a kalapját, és azt mondta az unokájának. A szeptember délutáni napsütésben az a legszebb, hogy úgy tűnik, mintha a természet megállt volna egy pillanatra pihenni, nekünk meg csak követnünk kell a példáját. 10 perccel múlt 1 óra. Elérkeztünk a Daily Mix utolsó felvonásához. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és az online velünk tartókat. A keverőpult mögött Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket. Néhány perc múlva megismerhetitek legújabb életmód praktikánkat, addig is pörögjenek az igazi mai slágerek. Következik Martin Garrix és a Butterfly.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek, Mixben.

a Rádió 1 Gong Daily Mixét halljátok, 9 perc múlva 13:30. Szombat kora délután, amikor a 27 fokos kora őszi napsütés elárasztja az utcákat és a tereket, a pszichológusok szerint egy nagyon különleges érzelmi állapotba kerülünk. Ezt hívják szeptemberi új lendületnek. A kutatások kimutatták, hogy a szeptember közepe vége felé tapasztalható meleg napos napok teljesen érthetően sokkal nagyobb motivációt adnak az embereknek a sportolásra, a családi közös programokra és az új célok kitűzésére, mint a füllett nyári kánikulában. Ilyenkor a szervezet már nem a hőség elleni küzdelemre fordítja az energiát, hanem a tiszta, inspiráló alkotásra. Ezzel kapcsolatban várjuk a véleményeteket Kecskemétről, Nagykőrösről, Csongrádról, és már pörgünk is tovább. Érkezik Tóth Abigail és Sugar Daddy.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon, 1:30 múlt 1 perccel. Egy rövidke időjárás előrejelzés következik. Továbbra is napos, meleg időre számíthatunk, a csúcsérték 27 fok körül alakul. Holnap 28 fokos kánikula vár ránk, hétfőn pedig egy gyors hideg fronthoz 22 fokos, frissebb időjárást. Érdekesség, hogy a kora őszi napfényben az aranysárga fényspektrum stimulálja az agy kreatív központját. Egyszerűbben szólva, ezért születnek a legjobb ötletek a szeptemberi délutáni séták során. A folytatásban rövidesen érkeznek az útinformációk. David Guetta és One Republic igazi mai slágerével pörgünk tovább. Ez az I Don't Wanna Wait. Let's

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy gong.
1: Nálamban önöket

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Itt a Rádió 1 gong, 3:42 lesz 1 perc múlva. A Daily Mix utolsó közlekedési körképe következik. Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és 78-as kilométer közötti terelésnél figyeljetek a sáv szűkületekre. Az 5-ös főúton, szintén Kecskeméten félpályán halad a forgalom, az 51-esen Kalocsánál, az 52-esen Kecskemét határában és Solt felé, az 53-ason Kiskunhalasnál és az 55-ösön Baján jelzőörös és lámpás lezárások lassítják az áthaladást. A jelzőőrök által használt fényvisszaverő tárcsákat speciális mikroprizmás fóliával vonják be, ami a napfény és a szemben jövő autók fényszóróját pontosan abba az irányba veri vissza, ahonnan érkezett. Így a jelzés már több száz méterről kristálytisztán látszik. Vezessetek óvatosan, figyeljétek a jeleket, és ha van útinformációtok, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. Sam Smith-szel megyünk tovább. Ez a Dial.

0: belong.
1: Bármennyire is szeretnénk az ellenkezőjét, minden jó véget ér egyszer. Így van ez a Rádió egy gong téli mixével is. Megérkeztek az utolsó üzenetek. Katalin Nagykőrösről a következőt írta. Zsolti, mi most indultunk el a gyerekekkel a parkba. Csodás a napsütés. Tényleg feltölt az indián nyár. Köszönjük a mai üzeneteket. Ennyi volt a szombati közös pörgés. Kormos Zsoltot hallottátok. Rövidesen érkezik Vizi Zalán és indul a mozaik. 3 órától pedig Orosz Fannival rádiózhattok. Holnap délelőtt 10 órától bízom benne, hogy újra találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: September 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten, a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
10: www.opel.tormasi.hu.
11: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
12: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festék. Ház. Több, mint festék volt.
13: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
14: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassal hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Civil víradást szerveznek Kecskeméten, esővíz megtartási program indul Félegyházán, lovasterápiás versenyt rendeznek Fóton, Demeter Dia vagyok. civil víradást rendeznek szeptember 24-én Kecskeméten. Az önkénteseket reggel 9 és este 6 óra között várják a területi vérellátó központban. A résztvevők délután 2-ig ingyenes vérnyomás, vércukor, koleszterinszint és testtömegindexmérésen is részt vehetnek. A szervezők kérik, hogy érkezéskor mindenki jelezze, a civil víradásra jött. Egyetlen víradás akár 3 beteg ellátását is segítheti. A programot a Bács-Kiskun vármegyei civil közösségi szolgáltató központ hirdette meg, az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. Lakossági esővíz megtartási program indul Kiskun Félegyházán. 500 darab esővíztárolót osztanak ki, az igényléseket már benyújthatják a városlakók. Az igénylő lapot személyesen a polgármesteri hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben lehet leadni, közölte az önkormányzat. Kiemelik, hogy a tároló kiosztása a hiánytalan és érvényes igénylések beérkezési sorrendjében történik majd. Az átvétel pontos helyéről és időpontjáról később értesítik az érintetteket. Az igénylő lapok a város honlapján érhetők el, vagy kérhető a polgármesteri hivatal recepcióján is. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovas terápiás és parasport versenyen, ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
10: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
18: A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
19: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
20: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi ma is láger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk fog szólni a következő egy órában olyan témákkal, mint labdarúgás, ifjúság és baleset megelőzés. Hogy mire gondolok? Ma a labdarúgó MB2-ben szereplő Kecskemét a Szegeddel vív rangadót a másodosztályban, de ami kuriózum, hogy először ülhetnek a szurkolók az immáron fedett lelátó alá, a napos oldalon, a Széktói stadionban. Témánk lesz még, hogy megújult a parádi tábor, mert hogy Kecskemétnek van a Mátrában egy saját ifjúsági tábora, amely komoly fejlesztésen esett át nemrégiben. És vajon mi okozza manapság a legtöbb balesetet? A baleset megelőzési piknik tapasztalatairól is beszámolunk. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Ma 19 órától a Szegeddel játszik a Kecskemét a labdarúgó NB2-ben. A találkozó helyszíne a megújult Széktói stadion, ahol a szurkolók immáron a fedett lelátó részre ülhetnek, tehát a napos oldalra. A beruházásról elsőként Vámos Tibort, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon nagy örömmel jöttem ide erre a újabb kedves ünnepségre a Magyar Labdarúgó Szövetséget képviselve, hiszen valóban, ahogy itt a kérdés is elhangzott, amikor felkerült a Kecskemét az NB1-be, onnan azért infrastruktúrális területen is láttunk egy folyamatos fejlődést. Ugye megújultak itt a bejutási lehetőségek, ez feltétele volt annak is, hogy az NB1-ben szerepelhessen a csapat. A következő volt ugye a gyepszőnyegnek a felújítása, és az infrastruktúra szabályzatok tekintetében most már az egyik oldal teljes mértékben be van fedve itt Kecskeméten, ami tényleg nagyon nagy öröm a szövetségnek látva ezt a fejlődést, hiszen egy dolog az, hogy a csapat hol szerepel, de hát azért szükséges ehhez egy megfelelő infrastruktúrális háttér is. A mostani Széksói stadionnak az újabb infrastruktúrális fejlődése és bővülése, én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes és egy látványos példa arra, hogy a TAO támogatási rendszer hogyan működik és hogyan válhat maradandó értékké. Úgyhogy én ehhez gratulálok és kívánom, hogy a szurkolók ezt majd büszkén vegyék birtokba.
3: Ugye kellett a támogatói határozat is az MLS részéről, a jövőben várható-e bármi ilyen hasonló, amit akár a Kecskeméti klub is ki tud használni, és akár még lát-e sok stadiont látva a fejlődési lehetőséget ebben az létesítményben?
2: Hát én azt gondolom, hogy a stadionnak kellene még fejlődnie, hiszen az lenne az igazi, hogyha végig az ülőhelyi rész is be lenne fedve. Egyelőre ebbe én azt gondolom, mint ahogy a gazdaság meg az élet egyéb területén azért mindenkinek várakozó álláspontot kell most jelen pillanatban elfoglalni, és nyilván amennyiben lesz lehetőség, akkor, ahogy itt hallottuk itt az ügyvezető úrnak a beszédébe, és akkor biztos, hogy fog élni vele a Kecskemét. Én azt gondolom, hogy az ilyen nagy múltú klubokat is a lehetőségeihez képest mindig fogja támogatni a szövetség.
3: És ez záró kérdés, ugye amióta a nagy fejlődése ment keresztül ez a stadion, itt utánpótlás válogatottak fordultak meg. Lehet egyfajta bázis ilyen szempontból, vagy már az is Kecskemét az MLS számára?
2: Ja, ahogy hallottuk itt, nagyon-nagyon sok tehetséges labdarúgó kergeti a labdát. A stadion fejlődése az arra is lehetőséget adott, hogy különböző korosztályos válogatott mérkőzések, esetleg női válogatott mérkőzéseknek a színhelye is legyen ez a stadion. Volt is már a Széktói stadionban 21-es mérkőzés. Én azt gondolom, hogy amennyiben a klub ezeket vállalja, akkor ebbe elég könnyen egymásra tud találni a szövetséggel.
1: A Széktói stadion bélelátóján, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, a városi vagy a napos oldalon, a fedés, tehát a tető szerkezet, úgy nagyjából bruttó 700 millió forintból készült el, ennek 70%-át TAO támogatók, 30%-át önrészként az önkormányzat biztosította. Hogy miért tartotta a városvezetés érdemesnek arra a Kecskeméti Labdarúgó Klubot, hogy ilyen nagymértékű támogatást biztosítson a részére, arra Szemereiné dr. Pataki Klaudia polgármester a következő választ adta.
4: Az első és legfontosabb szempont, amit polgármesterként tartok szem előtt, az, hogy ez a több mint 1000 fő fiatal gyermek, fiatal focista, aki Kecskeméten a különböző klubokba utánpótlásként focizik, nekik azért kell egy vízió, kell egy olyan kép, hogy igenis a van jövője, az, hogy ő focizik, és esetleg a profi klubba bejuthat, és azért egy profi klub fenntartása és annak a gyönyörű infrastruktúrája az igenis befolyásolja a mai fiatalságot. És számomra ez a legfontosabb, hogy a fiatalokat az internet elől, a különböző szenvedélyek elől elhúzzuk a sport szenvedély irányában, mert ez csak épít, csak hozzáad a társadalomhoz és a saját személyiségének a fejlődéséhez.
1: Kecskemét polgármesterét hallottuk az imént, a zene után innen folytatjuk magazin műsorunkat.

0: Folytatjuk magazin műsorunkat, és témánk továbbra is az, hogy megújult a Széktói stadion. A napos oldal immáron fedett, új mosdókat, büféket alakítottak ki, és ma 19 órától a Szeged elleni meccsen már itt foglalhatnak helyet a lila-fehér labdarúgó csapat szurkolói. Na de hogy értékeli a beruházást a klubvezetés? Van-e tervben további stadionfejlesztési ütem, mert hogy ez volt a harmadik az elmúlt időszakban a Széktói stadionban, és hogy hogyan teljesít a csapat a pályán, dr. Filu Sándor ügyvezető szerint, az kiderül a következő percekben.
1: Számunkra ez egy nagy dolog, amit máskor is elmondtam, mi sajnos a nagyobb infrastruktúra fejlesztésből kimaradtunk, ezért nekünk lépésről lépésre a meglévő régi stadionunkat kell szépíteni, újítani. Minden pályázati lehetőséget és minden forrás lehetőséget megpályázunk, illetve mindenhova elmegyünk, hogy tudjon fejlődni a stadion. Most ez a harmadik ütem a felújítási sorozatnak. Én nagyon büszke vagyok erre, hogy ezt meg tudtuk valósítani, így már úgymond komfortosabbá tudtuk tenni a szurkolóinknak a mérkőzésen lévő jelenlétét. Bízom benne, hogy minél több szurkolói ki fog jönni. Időjárás, legfőképp ugye az eső által ugye védett lelátó részen tudják buzdítani egész évben a csapatot. Úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy ezt meg tudtuk tenni. Természetesen a munka nem áll meg. Bízom benne, hogy plusz forrásokat tudunk még idehozni, mind a város, mind a klub és a stadion részére. Tovább tudjunk fejlődni, mert még van fejleszteni való. Természetesen a stadion székeket is ki szeretnénk cserélni, hogy KTS színű székek legyenek, modern stadion székek. Erre most nem volt lehetőség, azt a forrás lehetőségre nem kaptunk jóvá egy oltározatot, de bízunk benne, hogy a következő pályázatnál azt is jóvá tudják hagyni, és akkor még tovább tud fejlődni ez a lelátó rész. Úgyhogy bízunk benne, hogy fokozatosan, de egyre komfortosabb kényelem be tudjuk majd a szurkolóinkat fogadni. Úgyhogy én ezt is egy kezdeti lépésnek, de számunkra egy nagy lépésnek tekintem, úgyhogy én örülök, bízom benne, hogy a szurkolók is élvezni fogják ezt a befedett lelátó részt.
2: Ugye bruttó 700 millió forintból valósulhatott meg ez a beruházás, ennek 30%-át önrészként a város biztosította, 70% pedig TAO felajánlásokból jött össze. Van-e már esetleg terv a jövőt illetően, mert elhangzott, hogy nyilván itt nem szeretne megállni a klub, és lehet még hova fejleszteni a továbbiakban is ezt a stadiont?
1: Igen, ahogy mondtam, ez egy bruttó 700 milliós beruházás, 70% a TAO forrásból valósult meg. Műszakilag, illetve használatba vételi engedélyt megkapta a stadion, tehát ilyen szempontból az építkezés lezárult. A pénzügyi része még nincs lezárva, mert ez egy utófinanszírozott beruházás, tehát meg kellett előlegezni mind ön résszel, mind a klub részéről a kivitelezőnek a beruházást, és utólag számolunk el, ami már részünkről megtörtént, tehát minden bizonylatot és minden dokumentumot, ami szükséges ehhez, már leadtunk. Bízunk benne, hogy megtörténik ennek az aláírása, és megkapjuk a pénzt, tehát hogy még úgymond mi és a város finanszíroztuk elő ezt a beruházást, de bízunk benne, hogy ez a napokban le fog zárulni.

0: megújulni az edzőpályáink, mert mondom, minden nap folyamatos terhelés alatt vannak, ami öröm is természetesen, mert minél több gyerek kezd itt focizni az utánpótlásba, annál jobb, illetve ez egy vonzó erő, hogy a felnőtt csapat jó szerepel, annál több, ez mindig a statisztika mutatja, hogy akkor annál több gyerkősz jelentkezik, hogy itt szeretne focizni. Reméljük ez a tendencia, ez folyamatosan nőni fog. Úgyhogy az edzőpályák minőségének a megújítása, illetve fenntartása a következő, de természetesen párhuzamosan a főpálya, a stadionnak a rekonstrukciójára is folyamatosan pályázok, és keresem a forrás lehetőséget, hogy teljes mértékben be legyen fedve, illetve már a főépületen belül az öltözőkre is ráférne egy felújítás, úgyhogy hogy folyamatosan próbáljuk szépíteni, komfortosabbá tenni.
1: És a záró kérdés a beszélgetésünk pillanatában, a Szeged elleni mérkőzés eredményét még nem ismerjük, ezen a találkozón lesz felavatva, úgymond ez a megújult stadion ilyen állapotában, viszont ettől függetlenül hadd kérdezzem meg, hogy itt a válogatott szünethez közeledve az első blokkjával a bajnokságnak mennyire lehet elégedett a klub vezetése, hogy ott van folyamatosan hát az első helyet ostromolva a Kecskemét, jelen pillanatban harmadik és harcban áll a feljutásért.
0: Igen, ez is volt a cél, hogy lenyilatkozzuk, hogy végig úgymond lőtávolba legyünk a feljutást érő pozícióktól. Mindig összességében kell nézni. Természetesen rosszul indultunk, egy vereséggel indult a bajnokság. Mindenki fogta a fejét, hogy mi lesz, hogy lesz. De mi a klubon belül mi tudtuk, hogy hosszú távon az a munka, és azok az új játékosok, akik végigcsinálták a felkészülést és a stáb összerakott, ez hosszú távon ki fog jönni, és ott leszünk az élmezőnybe, de természetesen mérkőzésre készülünk, a végén is ott szeretnék lenni a feljutó helyen, úgyhogy összességében nézve én elégedett vagyok az új csapat teljesítményével, úgyhogy bízom benne, hogy most is a válogatott szüneti mérkőzést a Szeged ellen jól fogjuk zárni, és utána egy kis szusszanás, már mint meccs szünet, mert amúgy az edzések és a felkészülés ugyanúgy minden nap folytatódnak. A következő blokkot is a következő válogatott szünetig ilyen pontarányjal tudjuk végigvinni, akkor én úgy gondolom, hogy a téli szünetben még jobb pozícióba fogunk állni.
1: Dr. Filu Sándort, a KTL labdarúgó csapatának ügyvezetőjét hallottuk az elmúlt percekben.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Biztosan sokan tudják, de biztosan sokaknak új információ, hogy Kecskemét birtokában van egy ifjúsági tábor, amelynek helyszíne a Mátrában, Parádfürdőn található. Bizony, ahonnan a parádi gyógyvíz is származik, sokan innen ismerik Parádot vagy Parádfürdőt. Nos, ez a Parádfürdői ifjúsági tábor és erdei iskola a nyáron nagyon komoly fejlesztésen, felújításon esett át. Erről rádiónkat a fejlesztés projektmenedzsere, a Kecskeméti Önkormányzat munkatársa Molnár László tájékoztatta nemrégiben a helyszínen.
2: Tulajdonképpen a Hírös Agóra keresett meg bennünket a hivatalba, a polgármesteri hivatalba, ugye ők az üzemeltetők, és mivel ezt a pályázati lehetőséget pont arra találták, hogy ifjúsági tábort fel lehet újítani, és ugye rögtön láttuk, hogy nagyon leromlott állapotok uralkodnak itt a táborba, tehát vagy finomabban fogalmazva nagyon ráfér már egy alapos felújítás, így ezért döntöttünk amellett, hogy benyújtjuk a pályázatot, összeállítjuk közösen a műszaki tartalmat, azokat az igényeket ugye az Agóra meghatározta, mi pedig ezt pályázati formába öntöttük, és ezt 2025 júniusában eldöntöttük, és be is nyújtottuk a pályázatot. Majd a következő fázis az volt, amikor október végén megkaptuk a támogatói okiratot, és igazából szokták azt mondani a projektesek, hogy nem a pályázat elnyerése a nehéz, hanem a pályázat megvalósítása. Utána jöttek ezek a megvalósítási folyamatok, annak minden nehézségével, szépségével, részleteivel együtt.
1: A megvalósításról akkor arra beszélgessünk, az volt a munka java része, mi is történt, tehát hogyan is épült át, mondhatjuk nyugodtan, vagy újult meg ez az ifjúsági tábor.
2: Talán az, hogy átépült, az túlzó lenne, az viszont, hogy jelentős felújításon esett keresztül, az mindenképpen igaz. Ugye itt már a legjobb műszaki agórás kollégákon túlmutatott az, hogy egy tervezőirodát kértünk meg arra, hogy készítsen egy komplett felújítási tervet. Ez egészen januártól március közepéig tartott. Többszöri bejárás volt, 2 vagy 3 biztos, hogy volt. Ide lejöttek ezek a szakemberek, akik részletesen megnézték, hogy abból a keretből, ez a durván 102-103 millió forintos keretből mi az, amit itt meg lehet valósítani. Ennek a főgerincét a házaknak a külső-belső festésének a felújítása, új burkolólapok elhelyezése volt, ahol már töredezett volt, ugye ez főleg ugye az épületek melletti rész volt, a vízelvezetést, ami ott ugye ilyen hegyoldalas nagy lefolyású vizeket szükséges megfelelően elvezetni, az készült egy új vízelvezető a közösségi épületnél, a többi részen pedig általában egy tisztítás, egy mély tisztítás következett be, illetve nagyon leromlott állapotú matracok voltak, mind a 114-et kicseréltük a projekt keretében, az ágyrácsokat alatta az is megtörtént, a vizes blokkban is jelentős felújítások történtek, megszépült most összefoglaló jelleggel minden további részlet nélkül, de ott is egy komplex felújítás jött létre, illetve a projekt végén még egy biztonsági kamerarendszer telepítését is meg tudtuk oldani, hiszen ugye látjuk, hogy egy gyönyörű szép helyen, de az egy eldugott helyen áll a tábor, amikor itt nincsen aktív mozgás, akkor is a kamerák figyelnek és biztonságosan védik úgymond a objektumot.
1: A pályázatban valószínűleg erről is kellett beszélni, ezért már nem feltenni a kérdést, hogy kik szoktak idejönni, tehát nyilván ifjúsági tábor, de hogy milyen célt szolgál ez Kecskemét város lakóinak, ugye egy több mint 2 órás útra vagyunk Kecskeméttől itt Parádfürdőn vagy Parádon.
2: Igen, hát ugye benne van a nevében, hogy ifjúsági tábor és erdei iskola. Alapvetően a általános iskolásoknak, felső tagozatosoknak, részben ugye a középiskolásoknak, gimnazista fiataloknak is szolgál, mind a környezeti nevelés, mind az, hogy egy kicsit kiszakadjanak az alföldi tájból, és ismerkedjenek a hegyvidékkel, a Mátra szépségeivel, és ez a iskolai környezeti neveléshez is kapcsolódik. Tehát ugye az erdei iskola az a klasszikusan az a műfaj, ahol az erdővel kapcsolatos ismereteket át lehet adni, és úgy általában a fiataloknak a környezettel való kapcsolatát tudja emelni. Plusz emellett vannak még olyan egyéb azokban az időszakokban, amikor kevesebb, úgymond a város konkrét életéből jövőknek adják ki a tábort. Mellette vannak még más, tehát idegenforgalmi irányú kapcsolatok, és akkor az itt a szálláshely őket is szebb, komfortosabb formában tudja fogadni a megújult tábor.
3: Ha jól tudom, már évtizedek óta, tehát ez mindig is Kecskemété volt, Kecskemét önkormányzatának, Kecskemét-hegyei városának a tulajdonában állt, sőt, talán Kecskemét is építette annak idején?
2: Így van, pontosan, hát ha visszamegyünk a történelembe, akkor még annó a Kecskeméti Városi Tanács döntött el az 1970-es években, hogy kellene egy az Alföld mellett még egyszer kihangsúlyozva egy erdei táborozóhely, vagy szálláshely, és akkor ebből a döntésből 77-re sikerült a tábort felépíteni. Azt mondjuk én pontosan nem tudom, hogy valószínűleg helyi vállalkozók építették fel, vagy helyi cégek építették fel annó, de ez folyamatosan Kecskemét város tulajdonában volt.
3: És egy záró kérdés, hogy az Aktív Magyarország program vagy támogatásával is valósulhatott ez meg, de ugye 65%-os önerő, ez a 102 millió forintból, tehát jelentős részét Kecskemét önkormányzata biztosította, de ha már Aktív Magyarország említette a beszédében, hogy további programok, fejlesztések is zajlanak Kecskeméten, erről két gondolat, talán még kettő ilyen Aktív Magyarországos fejlesztésünk van?
2: Így van, az Aktív Magyarország programnak ugye a elsődleges fókuszterülete az valamilyen sportos tevékenység. Így Kecskemét is pályázott már gördeszka pályára, kerékpáros pump track pályára, tehát ilyen bringa pályára. Ezek közül már kettő megvalósult, Katonatelepen és a Műkertvárosban bringa pálya, illetve Hetényegyházán folyik egy gördeszka pálya építése, ami szeptember hónapban az is elkészül, illetve a sport vonalhoz illeszkedik még az, hogy a Lánchíd utcai sport általános iskolának az udvarán egy focipálya, egy kisebb focipálya méretű rész kerül műanyag gumiaszfalttal leborításra, és ez a ötödik projektünk. Egyébként a támogatások azok jellemzően a kifejezetten sporttevékenység esetén 60%-os támogatási intenzitásról van szó. Itt a tábornál 35% volt, tehát az önkormányzat tette hozzá a nagyobb részt, de ez megérte, hiszen a tábor felújítása, ez így is nagyon fontos kérdés volt, tehát ezért biztosította az önkormányzat a szükséges önerőt.
1: Molnár László projektmenedzsert hallottuk, a folytatásban kiderül, hogy hogyan juthatnak el a kecskeméti gyerekek a parádi táborba táborozni. Tartsatok velünk!

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk, hogy megújult a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola, a Kecskeméti Önkormányzat tulajdonában álló parádi tábor, amelyet egyébként 1977-ben adtak át az akkori városvezetés döntésének köszönhetően, több mint 100 millió forintból esett át átfogó felújításon. Ennek köszönhetően új köntösben, impozáns környezetben fogadhatja a vendégeket. Na de pontosan kiket? A parádi tábor üzemeltetéséért felelős Híres Agóra ügyvezetőjét, Barta Dórát kérdeztük a helyszínen.
1: A Parádfürdői Ifjúsági Tábor felújítása és fejlesztése mondhatni egy mérföldkő a Híres Agóra életében. Mind az Aktív Magyarország, mind a Kecskemét megyei jogúváros önkormányzatának támogatásával valósult meg. Mondhatni gyakorlatilag az ide érkező ifjúsági korosztály számára, illetve azokra a közösségi eseményekre gondolok, amelyek a táboroktól kezdve esetleg akár egy esküvőig tartandóan érintettsége van a városnak és a régiónak abban, hogy mind az itt lévők számára a komfort, mind a minősége gyakorlatilag minden olyan lakrésznek, aminek felújítása már elengedhetetlen volt. Valójában a kisházak, amelyek faházak, komfortos és félkomfortos házakról beszélünk, azoknak a belső környezete, a matracok cseréje, a falak festése, de akár a külső burkolatára is gondolok, a házaknak vízelvezetési problémák voltak, ezek megoldásra kerültek, bizonyos járdarészek felújításra kerültek. Azt mondanám összefoglalóan, hogy egy csodálatos, különleges hangulatú területről van szó. A Híres Agórának egy nagyon fontos telephelye ez, ahol kecskeméti és Kecskeméthez kötődő fiatalok nagyon sűrűn megfordulnak, és különböző funkciókban érezhetik a jövőben a felújításnak olyan eredményeit, amitől sokkal komfortosabb, sokkal kellemesebb, sokkal gazdagabb, rendezettebb és gondozott körülményben fogadhatjuk a ide látogatókat. Több száz gyerekről beszélünk, ugye vannak olyan önkormányzati táborok, amelyek alapvetően egy nagy létszámot mozgatnak, de a Kecskeméti Híres Agóra célja egyébként az, hogy turisztikailag is, és egyéb formában is, egyéb ajánlatként ne csak kizárólag kecskemétiek számára, hanem Kecskeméten keresztül gyakorlatilag ebbe a csodálatos, én azt mondom, zöldövezeti részbe kerülhessenek, illetve ami nagyon fontos, hogy mind a felújítás során, mind a Kecskeméti Híres Agóra stratégiai elképzeléseiben a fenntarthatóság, a természethez való közelség fontossága, illetve a zöld tudatosság vagy a környezet tudatosság kifejezetten egy fontos stratégiai szempont. Itt már megmutatkoznak azok az első jelek, ahova mi a közösségi, mondjuk így találkozásainkon keresztül mind edukációban, mind gyakorlatilag azt mondanám, hogy gyakorlatban bevezethetjük a Híres Agóra és Kecskemét életébe ezt a szempontot.
2: Van esetleg arra vonatkozó terv, hogy hogy épül föl mondjuk egy év, tehát hogy mikor ki jöhet ide, mondjuk ha egy tanár hallgatja ezt, elhozná ide az iskolás diákokat, akkor hogyan tud erre kapcsolódni, tehát hogy ez hogy néz ki, hogyan épül fel?
1: Igen, évről évre gyakorlatilag ennek van egy forgatókönyve, minden egyes évszaknak megvan a vonzereje, azt mondanám 4 évszakos a helyszín, és a Híres Agórát kell megkeresni abban az esetben, ha valaki fantáziát lát abban, hogy ilyen olyan amolyan formában szeretne időt eltölteni, megkereseti a Híres Agórát, és mi készséggel állunk rendelkezésre.
0: Barta Dórát, a Kecskeméti Híres Agóra ügyvezetőjét hallottuk az imént. Valami!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk magazin műsorunkat méghozzá egy izgalmas témával, ugyanis baleset megelőzési pikniket tartott a héten a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. Vajon milyen balesetekből van most a legtöbb Kecskeméten, Kecskemét környékén, és a baleseti statisztikák szerint vajon milyen szabályok nem betartása követel emberéleteket? Erről és a baleset megelőzési piknikről úgy általánosságban dr. Szilágyi József rendőrőrnagyot, közlekedésrendészeti osztályvezetőt kérdeztük.
2: A gyakorlatban a Bács-Kiskun vármegyei balesetmegelőzési bizottság minden év elején összegyűlt, összehívta a tagjait, és értékelte a mögöttünk hagyott évet. Tehát a mögöttünk hagyott naptári év lezárásaként tagjainkat összehívtuk, és tájékoztattuk őket, hogy mit látunk, hogyan alakult a baleseti helyzetünk Bács-Kiskun vármegyében. Idén, hogy úgy újra terveztük, újra gondoltuk, és beépítettünk egy újabb gyűlést, egy újabb meghívást kaptak a tagjaink, és most menet közben, az év közben is az a célunk, hogy tájékoztassuk a baleset megelőzésére aktívan tenni akaró tagjainkat, hogy mit látunk a baleseti helyzetünkből, milyen baleseti okokat realizálunk, és hogy a jövőre, még ebben az évben, tehát a 2026-os évben, még év végéig, tehát december 31-ig, melyek azok a megelőzési célú tevékenységek, amelyeket végre szeretnénk hajtani, és ebben kérjük a közös gondolkodást, ebben kérjük az amúgy is aktív partnereink hatható segítségét, hogy tegyék hozzá a saját gondolataikat, az ötleteiket, tehát ez egy ilyen átfogó tájékoztató és egy a célokat kijelölő értekezlet, amit végrehajtunk.
1: Kik ezek az aktív partnerek, kik azok, akik hozzá tudják tenni a szakértelmüket?
2: Itt elmúlt, hát hosszú évre nyúlik most már vissza a Bács-Kiskun vármegyei balesetmegelőzési bizottság tevékenysége. A taglistánk olyan aktív társadalmi szereplőkből áll, akiknek szívügyük a balesetmegelőzés. Itt lehet gondolni vállalkozókra, de itt van velünk a MÁV képviselői, tehát a Magyar Államvasutak, a közutak kezelői, meghívtunk a Bács-Kiskun vármegyei kórházigazgatósága is delegált. Tehát minden olyan tagunk, a taglistánkat úgy törekedtünk kialakítani az elmúlt években, és most már elértünk egy olyan szintre, hogy minden olyan szereplő, minden olyan személy, aki akar, tud és szándékában áll tenni, az most már itt van velünk, és rendelkezésünkre bocsátja gondolatait, és ezáltal tudunk egy szerteágazóbb és több társadalmi korosztályt, vagy problémákat azonosító olyan kampányokat tervezni és folytatni, amiben nem csak a rendőrség szemlélete jelenik meg, hanem bekanalizálunk, becsatornázunk mindenféle információt, ami segítheti a munkánkat.
1: Elhangzott, hogy az eddigi eredmények értékelése is elhangzik itt, és a jövőbeli célok meghatározása, akkor kezdjük az eredményekkel, hogy áll most a baleset megelőzés itt Bács-Kiskunban, Kecskemét környékén.
2: A közúti közlekedési balesetek természetéről azt kell tudni, benne van az elnevezésében, hogy baleset, tehát megtörténnek. Idén is természetesen történtek balesetek. Itt most nem is a szám adatokra szeretném felhívni a figyelmet, hanem a megtörtént, az idén 2026-ban bekövetkezett baleseteinket elemeztük, és azonosítottuk azokat az okokat, amelyek mondjuk az elmúlt évekhez képest jobban megjelentek, és az elmúlt évekhez képest kicsit visszább szorultak, vagy úgy mondanám, hogy nem azon szabályokat már most jobban betartják a járművezetők, és ezáltal kevesebb baleset következik be, tehát a célunk, hogy az általunk azonosított elsődleges baleseti okokat holtérbe tegyük, arra kampányt építsünk, és az a meglévő tevékenységünk, amely alapján már visszaszorultak a balesetek, vagy csökkent a számuk, azt pedig fenntartsuk, és szinten megőrizzük ezeket az eredményeket.
1: Melyek ezek a baleset típusok, amelyekkel kvázi jól állunk, és amelyekkel kevésbé?
2: Én most úgy tudom, egyetlen egy szóba tudnám összefoglalni, a sebesség. Tehát a haladási sebességünk megválasztása, amit most mi mindenképpen fókuszba kívánunk helyezni az év hátralevő részében, az a sebesség helyes megválasztása. Több okból és több irányból fogunk közelíteni. Az okok mellé azt tudom felsorolni, hogy a járművezetők sok esetben nem megfelelően választják meg a sebességüket, vagy az adott útszakaszra vonatkozó sebességhatárt lépik túl, tehát abszolút sebesség túllépés követnek el, vagy nem az útlátási, időjárási vagy forgalmi viszonyoknak megfelelően közlekednek, és ezáltal következik be baleset, tehát úgynevezett relatív sebesség túllépést követnek el, és amiért ezt most ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hiszen évszakváltás következik. Véget ért a nyár, megyünk bele az őszbe, és most már kopogtat a tél. Tehát a lecsökkenő látótávolság, a csúszós utak mind-mind arra hívják fel a figyelmet, és arra figyelmeztetnek, hogy a sebesség korrekt és a közlekedési szituációnak adekvált megválasztása sosem volt ilyen fontos, mint ami ránk vár az év hátra levő részében. És miután ezeket a szabályokat hangsúlyozzuk és mondjuk, és kérjük a járművezetőket, hogy a sebesség megválasztásánál legyenek alaposak és körültekintőek, minden mellett szeretnénk bevezetni egy új fogalmat, ez a sebességmenedzsment. Hogy a járművezető képzeljen úgy a sebességre, hogy ugyanúgy a minden napjának része, mint a napi rutinja, amikor fel kell, a gyerkőcet elviszi iskolába, elmegy munkába, a sebességmenedzsmentnek is így kell felépülnie. Beül a járművébe, tudja, hogy hol a célállomása, de azon az úton, míg halad, beérhet lakott területre, kimehet lakott területen kívüli szakaszra. Tehát folyamatosan figyelje azt a sebességet, amivel haladnia kell, és amivel haladnia célszerű. Mondok egy példát, hogyha lakott területen kívüli szakaszról beérkezünk lakott területen belülre, és látjuk, hogy mondjuk oktatási intézmény van a közvetlen környezetében, annak az útszakasznak, ahol haladunk, akkor még csökkentsük a sebességet, keressük a szemünkkel a gyerekeket, hogy nehogy kiszaladjanak elénk az útra. Tehát a sebességmenedzsment az egy ilyen nagyon tudatos sebességmegválasztási folyamat, és ezt szeretnénk a jövőben egy kicsit még gorcső alá venni, és ezt így tartalommal megtölteni és prezentálni a publikumnak.
1: A balesetek hány százalékát okozza a sebesség nem megfelelő megválasztása?
2: Úgy mondanám, inkább úgy fogalmaznék, hogy az elsődleges baleseti okok között ott van jelentős részben a sebesség hibás megválasztása, az elsőbségi szabályok, és ez lehet akár az egyenesen haladó járműnek nem adunk elhaladási elsőbséget, vagy az elsőbséget szabályozó jelzőtáblát hagyjuk figyelmen kívül, a kanyarodási szabályok, és ezek ugye a bekövetkezett baleseteknek az egy jelentős részét teszik ki, és hogyha ebben pozitív elmozdulást érünk el, és fel tudjuk hívni a járművezetők figyelmét, hogy válasszák meg helyesen a sebességüket, akkor én ezt nyugodt szívvel kimerem jelenteni, hogy számottevően csökkenni fog a jövőben a közúti közlekedési baleseteknek a száma, már akkor, hogyha a sebességet megfelelően megválasztjuk.
1: És akkor egy záró kérdés, zárjuk pozitívan, úgymond, itt elhangzott az is, hogy vannak olyan baleset típusok, amelyben fejlődést ért el a lakosság, és már kevésbé kell rá fókuszt helyezni. Melyek ezek, tehát hol lett sikeres mondjuk így a baleset megelőzésre való figyelemfelhívás?
2: Igen, amit inkább úgy mondanám, hogy nem az, hogy nem kell már rá, ugyanúgy a fókuszt, ugyanúgy figyelni fogunk rá, ugyanúgy ott lesz és ellenőrizni fogjuk. Az egyik ilyen az amikor a passzív biztonsági eszközökről beszélünk, mint biztonsági öv gyermekülés, ott egy kimagasló biztonsági övviselési hajlandóságot, egyre erősödő biztonsági övviselési hajlandóságot látunk és detektálunk, mint rendőrök, akik a forgalmat ellenőrizzük. Tehát az első ülésen ülő járművezetők most már nagyon szép arányban és nagyon magas számban használják a biztonsági övet. De ez annak is eredménye, hogy folyamatosan ellenőrizzük, tudjuk azt, hogy ez az egyik olyan pont, ahol így mondja ez a bűnmegelőzésből vett fogalom, hogy ártalomcsökkentés. Hogyha ezt átfordítjuk a közúti közlekedési balesetek szókészletébe és fogalmi világába, akkor ez mit jelent? Fordítsuk le, hogyha mégis bekövetkezik a baleset, akkor, hogyha az ember be van kötve, a járművezető vagy az utas be van kötve, akkor jó eséllyel vagy nem sérül, vagy enyhébb fokban sérül, mint ahogy akkor sérülne, ha nem lenne bekötve. Tehát nekünk ez a fajta sérülés csökkentési tényező, ez a biztonsági öv és a gyerekbiztonsági rendszer használatával garantálható. Tehát, de itt van egy nagyon olyan szép eredmény, hogy azt látjuk, hogy javul az övviselési hajlandóság, a gyermekeket berakják gyermekbiztonsági rendszerbe, de az nem azt jelenti, hogy a jövőben nem fogjuk ellenőrizni, hiszen fontos, muszáj, életet menthet és családokat tarthat egyben.
1: Dr. Szilágyi József rendőrről nagyot hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, a Mozaikkal legközelebb holnap 14 órától jelentkezem majd újra. Addig is további jó rádiózást, szép szombat délutánt mindenkinek. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Kezdődik a Kulturális Örökség napjai program, folytatódik a híres Szenior Egyetem, szolgálatban a mobilizált kormányablakok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Cifra Palota, a Kecskeméti Magyar Képtár és a Kodály Intézet is készül programmal a Kulturális Örökség napjai program sorozat alkalmából. Több időpontban is tartanak épületvezetéseket, így bárki megismerkedhet az épületek múltjával, titkaival. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
7: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
6: A részletes programok az örökségnapok.gov.hu oldalon érhetők el. Szeptember 23-án folytatódik a híres Szenior Egyetem. A Neumann János Egyetem közösségi oldalán olvasható információk szerint ezúttal Bende Balázs vezető klinikai farmakológus lesz az előadó. Szó lesz mások mellett arról, hogyan segíthetik a klinikai kutatások az új gyógyszerek és kezelések biztonságos bevezetését. Mit jelent részt venni egy klinikai vizsgálatban, vagy hogy miért fontos az egészségtudatosság a megelőzésben és a korai diagnózisban. A program ingyenes. Járják a megyét a mobilizált kormányablakok. Szeptember 21-e és 25-e között a Bajai járás, valamint a Kiskőrösi járás területén várja ügyfeleit a két kormányablakbusz, amelyek az év során Bács-Kiskun valamennyi járásába eljutnak majd, tájékoztatott a vármegyei kormányhivatal. A kormányablakbuszokon számos ügy intézhető helyben, például személyi igazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DAP regisztráció. A kormányablakbuszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Kellemes őszidőre készülhetünk ma sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkölhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Orosz Fannival. Csak

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál pedig hosszú-hosszú kihagyás után újra Orosz Fanni vagyok. Bevallom, talán jobban izgultam ettől a pillanattól, mint annak idején az első tanítási naptól. Közben pedig azért egyértelműen nagyon vártam is, hogy újra visszacsöppenjek egy kicsit a rádiózás világába. Úgyhogy a következő két órában együtt töltjük a szombat délutánt, jó zenékkel, jó hangulatban, és közben még kielvezhetjük ezt a kora őszi meleget is. Ebben az órában egyébként többek között jön majd Lady Gaga, természetesen magyar kedvencekkel is készülök, előtte viszont a Rádió egy egyik kedvenc DJ-je, Regán Lili és a Hiami, vagyis a Gyógyíts Meg következik, és azt hiszem a zene sokunk lelkére tud egy kicsit gyógyító hatással lenni. Én legalábbis a következő két órát határozottan aktív terápiának fogom fel, és ehhez most Regán Lili írja fel az első receptet. Jön a Hiami, tartsatok velem!

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha már ilyen szuper napsütéses ez a szeptemberi szombat, akkor ne hagyjuk veszni a jó időt, mozduljunk ki, ugyanis javában zajlanak a programok a Hunyadi városban. Délután 5:30-kor kezdődik a Milagro koncert, utána Szira énekel, este 8 órától pedig László Evelin, a Dal 2024-es nyertese ad majd koncertet. Szintén egész napos programokat kínál Kadafalva is, ahol késő estig tart a Kadafalvi napok. 20 órától Suzi lép fel, előtte DJ Newick, majd Gazsó és Garamisi gondoskodnak a jó hangulatról. Az eseményt utcabál zárja. Egyébként Borbáson is matatják a falunapot, a Borbás játszó is rendezvénytéren. Aztán a Lakó Sándor Kamarazenekar emlékhangversenye szintén a mai napon, délután 5 órakor kezdődik a Kecskeméti Evangélikus templomban, és végül Kecskemét idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Holnap lesz a Mobilitási Hét kiemelt központi családi rendezvénynapja. A Kossuth téren mintegy 15 programponttal, családi és gyermekprogramokkal, kerékpáros aktivitások, környezetvédelmi installációkkal, interaktív bemutatókkal, civil és szakmai kitelepülőkkel várják a látogatókat. A nap egyik kiemelt eseménye a 16 órakor a Kossuth térről induló demonstratív kerékpáros felvonulás lesz, úgyhogy érdemes körülnézni és tényleg kihasználni még ezt a fantasztikus kora őszi időjárást. Már is folytatjuk a zenélést, jön egy megunhatatlan sláger Dua Lipától, ez a Break My Heart.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Hamarosan jön egy dal, amit eredetileg a Hurts tett ismerté, Purple Disco Machine pedig fogta, leporolta és adott neki egy kis extra csillogást, mert hát van, amihez néha érdemes visszanyúlni. Tizenöt óra 32 percnél járunk, most tartunk egy icipici reklámszünetet, de addig sem menjetek messze, hiszen hamarosan jön a Wonderful Life.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: A Kecskeméti Oázis kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Az 52-es főút felújítása valószínűleg már senkinek nem újdonság, de azért továbbra is érdemes figyelni. Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, félpályás lezárások és napközben torlódások is lehetnek. Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig egy új körforgalom építése lassíthatja a forgalmat. És még egy jelzés, egy kecskeméti csoportban azt írták, hogy a Halasi úton az állatorvosi rendelő környékén sebességet mérnek, úgyhogy hétvégén sem érdemes rohanni, a sietségből ugyanis könnyen drága mulatság lehet. Vezessetek óvatosan, a zenélést pedig Kamraddal folytatjuk. Ez a Hug Yourself, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió Egy gong.

0: Az első közös óránk végére értünk itt a Rádió egy gongon, de én hamarosan jövök vissza, és a következő órában is lesz miből válogatnunk. Érkezik például egy kis Martin Garrix, akit nekem szerencsére élőben is volt alkalmam hallani, és ha egyszer lehetőséged van rá, szerintem ezt az élményt nem érdemes kihagyni. De jön Teddy Swims is, akinek a hangját én tényleg ezer közül is felismerném. A következő óránkat pedig Loy és a Get Lucky indítja, és ha így cím alapján még nem ugrott be, melyik dalról van szó, segítek egy kicsit.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Új tanév kezdődött a szakirányú továbbképzésen, folytatódik a gyógyító hangok koncert sorozat, végéhez közeledik az idei szüret. Demeter Dia vagyok. Új tanév kezdődött a Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál intézetében, az addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzésen. A második éve indult képzés a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában szerepet vállaló szakembereket készíti fel. A három fél év alatt a gyakorlati oktatás is hangsúlyos szerepet kap. Minden fél évben 20 órás gyakorlatot tartanak, például szakambulancián vagy kórházi osztályokon, írta meg a hírös.hu. Újabb gyógyító zene csendül fel a Kecskeméti Kórházban. Szerda délután ismét különleges zenei élmény várja az érdeklődőket a gyógyító hangok koncert sorozat keretében. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes is zenekara. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közleményében. Több száz fő vett részt az idei városi kollégiumok napján Kecskeméten. 6 kollégiumból több mint 300 fiatal érkezett a Messzi István sportcsarnokba. A diákok különféle sorversenyek keretében mérték össze tudásukat, írja beszámolójában a híres.hu. Az esemény célja az, hogy a kollégisták jobban megismerjék egymást, akár más intézményekből is barátokat szerezzenek. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott, a minőségre viszont nem lehet panasz, mondta Rádióknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
12: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdák Magyaroknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kékszőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehetnék kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
11: Kellemes őszi időre készülhetünk ma, sok napsütéssel, csak néhol lehet kicsit több felhő az égen, csapadék nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett itt Kecskemét térségében 27-28 fokot mérhetünk. Holnap is hasonló időjárás vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél viszont átmenetileg már megélénkülhet. Hétfőn viszont már több lehet felettünk a felhő, csapadék azonban továbbra sem fog kialakulni. Élénk légmozgás mellett néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik majd.
13: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

16 óra 8 percnél járunk, itt a Rádió 1 gongon, én továbbra is Orosz Fanni vagyok a mikrofonnál, és ezt az órát is együtt tölthetjük. Ahogyan ígértem, most is jó sok zenével készültem. Itt lesz például Taylor Swift, aki most már nem csak világsztárként, hanem Travis Kelce feleségeként is rendszeres vendég az NFL meccseken. És ha már NFL, elindult a szezon, úgyhogy sok családban a vasárnap esték újra az amerikai fociról szólnak. Ezt saját tapasztalatból mondom, ilyenkor a feleségek, a gyerekek egy picit háttérbe csúsznak a fontossági sorrendben. No de, Taylor Swift ezt biztosan nem bánja, hiszen gyakran ott szurkol a lelátón, és ki tudja, talán egyszer nem csak nézőként, hanem a Super Bowl félidei showjának főszereplőjeként is láthatjuk majd. Most viszont jön az az énekes, akinek tényleg egy a millióból a hangja, Teddy Swims és a The Door. Tartsatok velem!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gong, a következő percekben pedig Martin Garrix zenél nekünk, aki egyébként szerencsére elég gyakran megfordul nálunk hazai fesztiválokon. Nekem már volt alkalmam élőben is bulizni rá, és tényleg felejthetetlen élmény, úgyhogy aki teheti, egyszer mindenképpen kapja el egy fellépését. Addig viszont én hozom a Garrix hangulatot, és már érezhetjük is a pillangókat a hasunkban, hiszen jön a Butterflies.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkész.hu.
1: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a vasárnap. Holnap eleinte a napsütésé lesz a főszerep, bár néhol fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Délután aztán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, késő este pedig már záporok is előfordulhatnak. Itt az Alföldön a szél is több felé megélénkülhet. A hőmérsékletre viszont nem lehet panaszunk, napközben 26-30 fokig melegszik a levegő, de reggel azért még jól jöhet egy pulcsi. Most pedig Taylor Swift-tel folytatjuk a zenélést, jön az Opel Light, itt a Rádió egy gongol.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Jöjjön ismét egy gyors útinfó. Szerencsére komolyabb balesetről továbbra sincs hírem, és reméljük, hogy ez így is marad. Mindenki vezessen óvatosan, inkább lassan, de biztosan. Viszont Fülöp-Szellés térségében érdemes észben tartani, hogy az 52-es főúton zajló munkálatok miatt lezárták a Szabadszállásra vezető utat az 5-ös kilométernél, a település Kisizsák felől érhető el. Az 52-esen egyébként több korlátozás is érvényben van, amelyek akár egyik napról a másikra is változhatnak, úgyhogy ezen a szakaszon különösen érdemes figyelni a jelzéseket. Most pedig zenélünk tovább, érkezik Kamrád és a Be Mine, itt a Rádió egy gongon.

0: igazi változatosságot akar? A Rádió Egyen megkaphatja!
1: Pop és dance slágerek. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Lassan lejár a közös szombat délutánunk. Az elmúlt két órában Orosz Fanni voltam a mikrofonnál. Legközelebb jövő szombaton ugyanígy délután találkozunk. Addig is kitartást a következő héthez, holnapra pedig olyan vasárnapot kívánok nektek, amilyenre éppen szükségetek van. Ha tehetitek, használjátok ki ezt a gyönyörű kora őszi időt, de azért néha egy kis lustálkodós vasárnap is belefér. Bevallom, nekem most pontosan egy ilyenre lenne szükségem. Ami pedig a fennmaradó néhány percünket illeti, jön még Eva Max és a Car Keys, most pedig Alex Warren és a Fever Dream szól. Legyen szép hétvégétek, jövő szombaton találkozunk, sziasztok!

0: Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up?
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Újj is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
7: A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
13: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
14: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
15: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
16: www.opel.tormasi.hu.
17: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
2: Reklámot hallottak.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Burger King.

Szóval igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Jó kedvel, sok szeretettel. Ajaj, tiszteletem. Nyugaton lehet üzeni SMS-en, Viberen, bármit a 0623-111-111-re. Bekapcsoltunk a webcam is, tudok látni engem dolgozni, hízlenni, táncolni.

știi, că sărăm sepen. Ata loca, loca, că ce tul durva lene de lutane, o? Da zera, ima și gzene, ațau mi căcit pörgă și șoi, și o pizza zaș, kiva no knecteke. Ez utan monta es lutsana, că cartia zun, kül desa dio, kepet magadrol, hi anziket, kira inus lap, roster kep vagy, in egyből elvesznek a szemedbe. Esküszöm, így ultiva az SMS, ne tessék színi engem, jó? Na, következő üzenet itt szól, Ütvuki, Mester Rádió 1 kapitány, DJ MC, sok-sok jó napot kívánok, jó a hangulat, köszönjük szépen, Andris, 78, és egy üzenet Viberen, aha, a drága fél, én azt olvastam egyszer, bocsánat, nem, itt van, a drága féliségem üzenek, hogy nagyon szeretem, és jó, nagyon főzés neki, köszönöm szépen, Kuki, igazán ismét.

Nagyon sok igazi ma is legyen, megye sokan írtak nekem, de jó, az egyik üzenekét szól, ha lehet, kis családomnak küldenék akármit az egész nap postakarítás felendítésehez a felújítás után, igen, Rádió 1-ti adjatok az ütemet a robotoláshoz.

0: New religion.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hamarosan újra zene érkezik. Jennifer Lopez, Yes, David Guetta vele együtt. Assam címe, Save Me Tonight. Save me tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/rádióegygong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádióegygong.hu.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
4: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálói. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió egy gong.
2: Mert a 3D

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak azért olyan emberek, akik ezt megcsinálják. Talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból, nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból.
2: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfejét lelopták a kocsiról.
1: Ismerősömet elütötte az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az utolsó fél óra van ennek, fiúk, 19 óraig mixelek nektek az igazi ma slágereket, és úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, Te Quiero, és David Guetta van együtt, a szám címe Save Me Tonight. David, itt vagy, barát?

0: زيكا ديسكو شي تشاباتيو نمشي على كزيتو تابيغيل نانونكا سامتيمي شوغا ديدي
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondod, hogy befostam, és lejövök?
4: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
3: Előtte már vagyok.
4: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
3: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
3: Oké, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál, lejössz?
4: Le, mert azt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
3: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
3: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
3: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
3: Egy fehér buffalo.
4: Miért sáros a
5: balátcipője? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
3: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
5: Az
3: jó?
5: Étteremben vagyok.
3: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
3: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
4: Hol a konyhában?
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
3: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A Cookie.
2: Szia, hogy hívlak téged?
1: Endre vagyok, szia.
2: Szia Endre, mi újság, hogy vagy?
1: Hát kicsit köhögök, de úgy minden király.
2: Ja, mindenki kapta azt a kis náthás, nem?
1: Na, hát igen, te is?
2: Á, nem, még nem, de mert fűtörvény tudja, az emegyek, ma este is lazás leszek, de mindegy, van egy ilyen. Na, miért hívtál engem? Mondjál, te is vigyázz magadra. Miért hívtál engem? Mondjál, drága barátom.
1: Nyerni szeretnék kulcsot, azt most nem tudok, gondolom.
2: Á, igen, csak most nincs nyeték nálam, ez hétköznap. Értem. De figyelj, kapsz tőlem egy jó kis muzsika, Ray Dalton Hallelujah, mit szólsz ehhez?
1: Szuper, az az egyik kedvencem.
2: Na, és kinek szeretnék küldeni? Parancsolj!
1: Szeretném küldeni a két lányomnak.
2: Igen?
1: Nóra Bellának és Elenának.
2: Jó testvérek?
1: Nagyon jók. Angyalok, képzel.
2: De jó. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és akkor hétfőn tessék telefonálni, jó, oké?
1: Mindenképp. Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
2: Én is örültem neked, vigyázz magadra!
1: Te is, ciao.
2: Szia. Érkezik Ray Dalton, a szám címe Blood Running, és még egyszer mondom, kívánság műsor 20 óráig, lehet telefonálni, jó? Oké? Okay?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A van el túlsó végén, hölgyeim és uraim, Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Ja, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, mit jót csináltál ma?
2: Én takarítottam, pihentem.
1: Uff, takarítás, hétvégén, ugye ez mindig ilyen program, nem?
2: Ja, igen, szokás.
1: Szokás, igen. Na, kettőtelem egy pörgős zene, Robin Schulz, a legújabb, a szám címe Better Times. Kinek szeretnéd küldeni, Viki?
2: Magamnak szeretném, meg a fiamnak, Márknak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: Ah, sportol?
2: Hát annyira nem.
1: Annyira nem. Jó, oké.
2: Lovagolni szokott járni.
1: Lovagolni, az igen. Na, bátor, kisrác. Na, bátor, oké.
2: Hát igen.
1: Viki, köszönöm a telefonát, te vidázz magadra, kereméses estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Érkezik nálunk akkor a legújabb Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung! Better Times, ez a szent címe.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció, szia, hogy hívnak téged?
2: Lili.
1: Lili, honnan telefonálsz, Lili, még Varosból?
2: Badacsonytomajról.
1: Hola, még egyszer, honnan?
2: Badacsonytomajról.
1: Hú, ez hol van?
2: Balatonnál.
1: Ja, Balatonnál. Jó helyen laksz, akkor nagyon jó. Na, kértőtelem Alex Warren, Fever Dream, ez a legújabb. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Magamnak.
1: Magannak, jó, oké, rendben, hát jól teszed. Én kívánok neked egy szuper kellemes estét, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Érkezik akkor a legújabb. Alex Warren nálunk, Fever Dream, ez a szám címe.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Sziasztok, Petra vagyok.
1: Szerbusz Petra, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia, jól vagyok, köszi, hazafele tartok.
1: Na, merre voltál?
2: A lányomat látogattam meg, és most már hazafele tartok.
1: Ja, oké, vigyázz magad rá, vezesse óvatosan, és kell töltenem közben a jó kis Teddy Swims, és a szám címe The Door, kinek szóljon?
2: Szóljon a nagylányomnak, akik most bulizni indulnak, és szóljon a férjemnek, aki engem most hazavár.
1: Oké, rendben, akkor kellemes estét kívánok neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönöm neked is.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, zenélünk egyetlenök, fiúk, mit szóltok ehhez? Jön akkor Teddy Swims, és a szám címe The Door.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, lelök fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, de nem menjetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat egészen 24 óraig. Ma este 9-től érkezik You Was Gary és The World Is Mine csapattal. Mi a legközelebb holnap találkozunk újra 17 órakor. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Én kívánok nektek egy szuper kellemes estét. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, jegy, megvette a jegyet, azt hiszem, élete estéje lesz. Meg, nem gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
4: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
3: Előtte már még...
4: Ez nem a műsor része, figyelem!
3: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasat csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
3: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
4: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, ez biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Mondjuk te a pult mögött állsz.
3: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
3: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
3: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
3: Egy fehér buffalo.
4: Miért sáros a
5: Balázs cipője? És azt mondja, odani színváltós a cipője, fehérből barna.
3: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
5: Az
3: jó?
5: Étteremben vagyok.
3: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
3: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
4: A konyhában.
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
3: Igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco!
8: Disco! Disco!
1: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, a szombat este a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
10: Ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ez majd a végén jön.
7: Ébresztő! Nagyon megviseltéged a húgabuli.
10: Ezt akartam mondani, hogy én teljesen a hatás alatt vagyok, és nem is mondanék róla semmit, majd hétfőn térünk erre vissza, megpróbálom megemészteni az egész élményt egyébként.
7: Nagyon jó duma! Egyébként kapuzásban már majdnem szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. Itt egy igazi adrenalin bomba.
10: Igen, én azt akartam mondani, mutasd a fogadat. Jó, nem, mintha vagy Dracula. Jó, de Iron Man sztár vagy te is. De egyébként most azzal indulunk a Rádió 1-en, Tami Impalával, csak a Bárányra néztem. DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
7: Egyébként stand-up-on.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposokban, többek között a Wilhelminák, Dorianok, Jónások, Szilárdák és Tódorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Nenyögdössél, Skapinyec Péter és Lukács Lászlóné. Isten éltes az ünnepelteket!
0: Ennyi volt?
2: Ilyen rövid volt?
1: Ennyi.
2: Nem mondod.
0: Csak ennyi. Akkor viszont mindenféleképpen elmondanám, mert ugye látom, hogy a Junior mit fog betenni. Én ennek a dalnak, ami érkezik, annyira megörültem tegnap egyébként, ugyebár itt a fővárosban játszott a francia világsztár, hogy nagyon-nagyon
1: zenei jó. Hír, igen?
2: Igen, én még nem tudom elmondani, majd csak hétfőn, hogy örültem neki, vagy nem, de egy biztos, hogy most játszom itt a Rádió Egyen. Jön Hugel, Milli és La Britney a folytatásban, Stay Sexy DJ Junior remixben. Ez is benne van a remix pakban, ami ma este 6 órakor került ki a DJ Junior Facebook csatornára, illetve az Instagramra. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: érted, hogy az, ez zenehír lesz, jó?
1: Nem, meg,
0: mondom.
2: Jó,
0: mondom, oké. Andrea Bocelli megvan, ugye?
1: Persze.
0: Ez is zenehír lesz, mert ugye ő az egyik leghíresebb énekes. Szerintem, hogyha az angyalok tudnának énekelni, akkor valami ilyesmi lenne a hangjuk. Én mindig így
2: felállom ezt az adat.
0: Igen, így
2: van. A gyerek angyaloknak
0: ja, hogy azok még mutálnak. Hát ezt honnan tudod? Na mindegy, megyünk tovább. Tehát Andrea Bocellivel, és ez egyébként a világtörténelme egyik legszebb szerelmes története, ami dalban megvan éve a Caruso. Csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior remixet. Ez még nincs benne a remix pakba, de majd eljön ennek is az ideje. Viszont most itt játszom a Rádió 1-en.
2: De tudod, miért lett Caruso? Mert ez valójában a...

0: Attila, Hanvai PG, én pedig DJ Junior vagyok, én mixelek ebben az órában.
1: Én ma is nagyon sietős vagyok, bár ugyebár tegnap húga miatt siettem, ma pedig azért, mert le kell élnem Balatonfűszőre.
2: Itt se vagy.
1: Itt se vagyok egyébként, de nagyon gyorsan megyek, és egy csomó húgat fog játszani ma este Balatonfűszőn.

Én meg jövő héten megyek oda, ahol a Hamvai PG ma már ott van egyébként. Zárom majd a Balaton Bobos szezon, de ahol egyébként volt diszkosít is. Viszont az jutott eszembe, hogy a Day by Day-t is beleraktam ebbe a bizonyos remix csomagba, saját dalként, úgyhogy ez érkezik most itt a rádió, egyen az új DJ Junior.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rédesi, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Vokál, tudod, mit akartam kérdezni?
0: Más
1: vokál.
0: Nem lesz. Múltkor írtál hol? Neki?
1: Vokál.
0: Azt mondja, hol? Hát nálunk, nem lesz
2: Orbán is vokál. Nem csak írtam.
0: Ez kamu, látom az arcodon.
1: És mit mondod?
0: Ez a nem is kamu.
2: Az, hogy megpróbálja elérni meg, mert jó van, ma érd már el, de azóta nem
1: érkeztem. De nem őt éred el, aki csinálja a vokált, hanem valakit elérsz, aki eléri azt, aki a vokált.
2: A vokál csinálás az két emberes. Van egy ember, aki rögzíti, ilyen értelemben ő csinálja. Viszont az énekesnő, na ő a nehezebbik eset.
1: Aha, igen. És tudjátok, miért beszélünk erről? Ez is egy zenei ér, mert hogy még várunk egy bizonyos vokált, hogy teljesen ki tudjuk adni a Sorry című dalmunkat. Egyelőre játsszuk itt a Rádió Egyen. Ez a diszkosít új dala, a videoklipet is majd meg kell csinálni, ha meg lesz a vokál, de most meghallgatjuk.
0: Fantasztikus az adás, tele vagyunk.

0: Holnap este 8-tól újra diszkosít itt a Rádió 1-en, holnap pedig a lejátszóknál Hanvai PG, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, magamat ismétlem, egy biztos, hogy húzok innen Balaton Fűszőre, holnap pedig majd éjjátszok itt nektek a Rádió 1-en, szavaztok!
2: Én pedig búcsúzom egy zenei hírrel, a DJ Junior Remix Pack megjelent, és kim van a rajongói oldalamon, a Facebookon és az Instagramon, aki szeretné letölteni a nyári kedvenceket, amiket játszottam, azok most megtehetik, sőt a DJ-k innentől kezdve tudják játszani. Még egy zenei hír, hogy azért most itt nagyon belekezdtem. Tehát jön egy ilyen zenei crossover, bármit is jelentsen ez. Ebben van egyébként latin pop, van benne komoly zene, van benne rap minden. Rosalia, aki egy latin sztára az ének, aztán itt van Björk, aki igazi popstár, és Yves Tumon, aki viszont, ha jól tudom, egy Miami-ba élő rapper, és ez a közös daluk, a Bergen, ami szintén benne van a DJ Junior Remix Pakban, ami ma jelent meg. Ennek is DJ Junior Remixével búcsúzik a diszkocsit itt a Rádió 1-en. Én azzal, hogy természetesen holnap este 8-kor újra jövünk majd. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul a szombati különkiadásunk. 4 DJ, 4 órányi mix, igazi parti hangulat, és nagyon sok újdonság vár rátok innentől. A Loving Arms a lemezjátszóknál az első etapban. Hello Andris, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok! Hypatonnal indulunk itt a World is Mine Radio Show-ban, úgyhogy out my head, maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Coldplay és a Klax volt ennek a zenének az eredeti, Sam Felt és Rosalind gondolták újra Heart Like Mine szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Hugel érkezik David Guettával, az a Hugel, aki tegnap járt nálunk Budapesten.
1: Így igaz, nagyon nagy nevek álltak itt össze, és ez érződik is a produktumon, mert tulajdonképpen én már első hallástól szerelmes vagyok ebbe a dalba. Júniusban hallottam először, de bízom benne nem utoljára, és nagyon sokszor fogjuk még itt a Rádió 1-en is hallgatni. A tegnapi Hugel buli emlékére szóljon tehát Hugel és David Guetta közöse, a Shine, itt a Rádió 1-en, a Third Is

0: Nagy-nagy visszatérő slágerek 2026-ban, ez volt a Bumble és szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszóknál is egy nagyon cool zene érkezik most.
1: Engem még akárhogy is, de még mindig a nyárra emlékeztet. Mondjuk az a vicces, hogy ezt kb. Úgy ősz végéig szoktam mondani egy-egy zenére, amit nyáron valamelyik fesztiválon játszottam, vagy játszottunk. Hát ez is ilyen, Metaboy és Samsara Yala Brandon remixében, ami nagyon mély bass house alapú. Hát szerintem ez szerelem első hallásra vagy látásra, mindegy, aki látja a hangokat, érti.
0: Szerintem sok házi buliban vannak már így a hallgatóink, hogy
1: látja a hangokat.
0: Ezt a számot?
1: Nem rossz. Mindegy, ezt ti biztos, hogy nem láttátok jönni ezt a kommentet, úgyhogy... Na, minden esetre Metaboy, Samsara, Yala Brandon remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Schulz egyik friss megjelenése, Better Times, szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszóknál Martin Garrix nagy-nagy slágere jön, az eredetie, ugye 2014-es.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezek olyan örökzöld, akár Martin Garrix, vagy magas stílusú zenék, amiket nagyon sokáig fogunk játszani, mashupok formájában, akár eredetiben is megállná a helyét. Minden esetre ezzel tört be a köztudatban Martin Garrix, ez pedig az Animals egy érdekes

0: Rádió Egyesó Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Loving Arms indított be. Hol játszol még ma este, Andris?
1: Képzeld, Geri, én egy ilyen daytime bulit fogok lezárni, vagy tulajdonképpen a nyarat még, hát így szeptemberben igen, már kicsit késő van, de minden esetre még egy daytime buliban veszek részt, még akkor is, hogyha egy kis könnyed kabátot fel kell venni, minden esetre nagyon szeretek a szabadon lenni, még ősszel is, úgyhogy hát megyek Debrecenbe egy ilyen buliban.
0: De jó, Andris, jó daytime partizást, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: Nálunk pedig gyors helycsere a lemezjátszóknál is jön, is New Week, úgyhogy maradjatok!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en! The World is Mine Radio Show.

Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, itt a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amelynek a második etapjában mindig New Week mixel. Hello New Week, induljunk el!
1: Hello guys, szevasztok Rádió 1-esek, igazi kedvencek, Tame Impala, Boys Noize, Dracula, és ebből pedig szerintem az egyik legvagányabb verzió, amit Aurelius készített nekünk, úgyhogy szerintem egy

0: Shine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket és új előadókat is. Nyúvik a lemezjátszói mögött, Gordó érkezik most, aki pár éve még Kernicsként dolgozott, és úgyis fantasztikus zenéket adott ki. Viszont Gordó név alatt ez a zene zseni.
1: Egy kicsit provokatív, egy kicsit vagány, és azt gondolom, hogy minden benne valami a mostani fiatalságot jellemzi. A buli az a feeling, amire szerintem mindenki vágyik, hogy egyszerűen megőrüljön, esetleg lilára fesse a haját, fejét, bármiét. Loco Loco és Gordó, itt a Rádió 1-en.

0: ma.
1: Valahol én azt gondolom, hogy itt kezdődött el a sztori nálam. Győrbe megyek, ma képzeld el, úgyhogy a győri úgymond rezidenciámra, ahol minden második, harmadik hónapban mostanában előfordulok, óriási táncolás lesz, aztán előtte azért még Kadafalvára benézek, úgyhogy lesz megint kilométer bőven.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulit neked ma estére, ti pedig maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Így van, innentől tehát Antonio Mixel. Hello mindenkinek, szia Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri! Szerintem ennél jobb időt nem is lehet eltalálni. Better Times, Robin Schulz újdonsága. Na ezzel indítom itt a World is My Radio Show-ban a szettemet.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára, jó helyen vagytok. A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show. Antónia lemezjátszói mögött, Hypaton, Out My Head, ebből jövünk éppen kifelé, és egy újabb zseniális zenébe megyünk bele.
1: Szerintem annyira jellegzetes Dennis Edwards hangja, hogy azt nem is kell bemutatni. 1984-ben jelent meg ez a dal, hivatalosan először egy picikét hozzányúltam, megtuningoltam. Na most ez szól Dennis Edwards és a Don't Look Any Further.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Hát Rosalén és a Heart Like Mine, na ezt a különlegességet is csak nálunk hallhatjátok kizárólag a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszóknál, és egy vadi új Cube Guy zene jön.
1: Így van, a csapatot nem is nagyon kell szerintem mutogatni a klubokban, ugyanis ők egy ikonikus house duo, ketten vannak, két mondhatom azt, hogy két öreg nagy ágyú, de tényleg klubzenét gyártanak, és ezzel a dallal rukkoltak elő már most 2026 év végére. Szóval már is érkezik itt a World Is Mine Radio Show-ban a The Cube Guy és a Feel So Good.

0: Ezt a ma estét, Jenny volt.
1: Megyek haza, iszom egy meleg kakaót. Tudjátok, elalvás előtt mindig segít egy meleg kakaó. Geri, remélem, te is csatlakozol.
0: Én megyek haza, és iszom valamit. Biztos, hogy kakaó,
1: és nem meleg. Majd
0: meglátjuk.
1: Mindegy, süsüve kocincs egyet.
0: Mindig. Köszi, Antika.
1: Sziasztok, Rádió Egyesek. Szia, Geri.
0: Itt most David Guetta újdonsága jön még hozzá Bibi Rexával. Ez a Sad Girls. Éjfél után pedig a Guest Mixben a lemez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Rédez a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ő egy fiatal hazai szupertehetség. Egy saját zenével kezd, amit képzeljétek el, még Deadmau5 is játszott. Ez tehát Rédez és a Waiting Here For You.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, ilyenkor is nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show, a heti guest mixünkben Raiders a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, ez ugyanis a Dune hatalmas slágere, 1995-ben jelent meg a legelső változata, ami pedig most érkezik belőle, az nem más, mint Argo remixe, Are You Ready to Fly? Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Jó, hogy itt vagytok!

0: A Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ba. Rédez Guest Mix-e szólt az elmúlt egy órában. A legvégén az Deadmau5 és Stevie Appleton közös zenéje volt, a Science, annak is egy Rédez remixe, ami kifejezetten egy remix versenyre készült. Mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, viszont az igazi mai slágerek, ahogy eddig maradnak továbbra is, most például az ezen a héten egy csomó európai országból aranylemezzel elárasztott Lojön, konkrétan ezért a dalért kapta a David Puentes-zel közös Golden Summerért, ezt indítom most, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, hát őket most nagyon sokat emlegetjük közösen, régi nagy cimborák, de nem ezért beszélünk róluk, hanem mert közösen készítettek egy elképesztően jó dalt. Ez a Repeat It, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig születésnapot ünnepel majd Sofia Reyes. Szeptember 25-én lesz 31 éves egészen pontosan. Hát sok boldogságot neki előre is, méghozzá egy olyan dallal, amiből kap jogdíjat. Mi ezzel köszöntjük fel. Jó viccet félretéve, óriási kedvenc, ez az igazi mai sláger. Sofia Reyes-től, Jason Derulo-tól, Dele Ghetto-tól az Undo Stress, amit már is indítok. Sofia, to Jason Baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curb. You know how to be a brrr.